a te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével, ez a Best.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.
2: Nem tudom, jó-e az út, ami járok, nem tudom, hova vezet,

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.
1: A 103.9 Best FM-en.
2: A végéhez közelednek az útfelújítások. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jól haladnak az út- és járdafelújítások Nyíregyházán. Amint egy 510 millió forintos tavaszi önkormányzati fejlesztési program keretében márciusban kezdődtek a munkák. A fejlesztések ütemezetten haladnak. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére, közölte a Városháza sajtóosztálya. A fennmaradó helyszíneken is végeznek júniusig. Kivétel a Sugár utca, ahol a kivitelezés július 31-éig tart. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Incédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregvítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. 30 éves Nyíregyháza és Zsesov testvérvárosi kapcsolata. Ebből az alkalomból új közpark viseli Nyíregyháza nevét a lengyelországi városban, írja a nyiregyháza.hu. A fejlesztés részeként játszóteret és szabadtéri edzőgépekkel felszerelt szabadidőzónát is kialakítottak. A park átadásán Kovács Ferenc polgármester elmondta, az új helyszín a barátsági hagyományt jelképezi és összekapcsolja a történelmet a modernitással. Rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV a nyíregyházi állategészségügyi telepen. Pénteken hosszabb nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők egy közös séta vagy játék során személyesen ismerkedhetnek a telep állataival, közölte a városüzemeltető. Híreink végén a várható időjárásról. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legsz...

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 103.9 Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 7-e csütörtök reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. A végéhez közelednek az útfelújítások, és jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentőtűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyú üzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Jól haladnak az út- és járdafelújítások Nyíregyházán. Amint egy 510 millió forintos tavaszi önkormányzati fejlesztési program keretében márciusban kezdődtek a munkák. A fejlesztések ütemezetten haladnak. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére, közölte a Városháza sajtóosztálya. A fennmaradó helyszíneken is végeznek júniusig. Kivétel a Sugár utca, ahol a kivitelezés július 31-éig tart. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, olvasható a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács összefoglalójában. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat. Ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. Szabolcs-Szatmár-Berekben több napon is jelentős fagyok voltak. Nyírtason mínusz 7,4 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet április 11-én. A májusi fagyok inkább a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben okoztak jelentős károkat. Azt írják, a helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A termés kilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak. Május 30-án rendezik idén a szelektív szombatot Nyíregyházán. A helyszín a Kossuth tér lesz. A családi vetélkedő fókuszában idén is a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
3: Minden egyes játékunk a hulladékkal kapcsolatos. Legyen az egy kirakó, legyen az egy lengőteke, legyen az egy szelektív hulladék válogató, mini válogatónak nevezett kis gép, amit természetesen kézi erővel hajtunk, de ugyanazon az elven működik, mint például a nagy korszerű válogatógépsorok. Szóval minden egyes játékunk a hulladék válogatásra orientálódott, és a lakosság részére egy üzenetet szeretne átadni, hogy miként kell helyesen gyűjteni a hulladékot. Tesszük ezt azért is, mert egy korszerű rendszert működtetünk, és ahhoz, hogy hatékonyan működjön a hulladék gazdálkodás, mindenféleképpen be kell vonnunk a lakosságot, mint kibocsátót. És nem mindegy az, hogy a kibocsátó tudatosan hogyan cselekszik, mert ettől függ a mi hatékonyságunk is.
1: Sir David Attenborough születésének 100. évfordulója előtt tisztelegnek a Nyíregyházi Egyetemen. A Lónyay Menyhért szakkollégium és szakmai partnerei közös szervezésében pénteken az ismeretterjesztés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség kerül fókuszba. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem bemutathatja zöld egyetemként végzett sokrétű szakmai tevékenységét. Előadás, kiállítás is a program része. Az intézmény közölte, a környezetvédelem, a természettudományos szemléletformálás és az aktív társadalmi szerepvállalás az egyetemi mindennapokba is beépül. Az esemény pedig hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem regionális és országos szinten is meghatározó szereplője legyen az ismeretterjesztésnek és a fenntartható gondolkodás erősítésének. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes. A részletes program elérhető az egyetem honlapján. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Inszédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregvítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 30 éves Nyíregyháza és Zsesov testvérvárosi kapcsolata. Ebből az alkalomból új közpark viseli Nyíregyháza nevét a lengyelországi városban, írja a nyíregyháza.hu. A fejlesztés részeként játszóteret és szabadtéri edzőgépekkel felszerelt szabadidőzónát is kialakítottak. A park átadásán Kovács Ferenc polgármester elmondta, az új helyszín a barátsági hagyományt jelképezi és összekapcsolja a történelmet a modernitással. A dobogón a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. Hudák Bence negyedéves tanítószakos hallgató harmadik helyezést ért el a Debreceni Református Hittudományi Egyetem által meghirdetett 27. országos anyanyelvi tanítási versenyen. A megmérettetés témája szép irodalmi szöveg feldolgozása volt, amely során a résztvevők pedagógiai és módszertani felkészültségükről adtak számot, közölte az egyetem. A hallgató Tancer Henrietta és Kovács Nikis Erzsébet szakvezetők készítették fel. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyíregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt sakkpalota referencia intézményi címet is átvehette. Egész évben dolgozik az elhagyott vagy használaton kívüli autók felderítésén a nyíregyházi közterületfelügyelet. A város honlapja azt írja, ha egy jármű rendszám nélkül van az utcán, a tulajdonos felszólítást kap, és 15 nap áll rendelkezésére, hogy elszállítsa, forgalomba helyezze, vagy engedélyt szerezzen be. Ha ez elmarad, az autót elszállítják. A jármű ezután fél évig még kiváltható, utána a bontóba kerül. A költségek a több 100 000 forintot is elérhetik. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője elmondta, tavaly 15 rendszám nélküli autót szállítottak el, idén eddig 4 autót vittek el. Hozzátette, az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dőle ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa Strandfoci Fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Hát itt a csütörtök, jó reggelt, már félig benne vagyunk a hét második felében, a péntek pedig már intéget a távolból. Mit is tudunk a mai napról, nézzük csak. Hát az, hogy 7-e van, május 7-e, a Gizellákat fogjuk felköszönteni névnapjuk alkalmából. A születésnaposok között pedig itt van például Béres Alexandra, fitness szakértő, ugye tegnap volt a Magyar Sport napja. 1950-ben pontosan a mai napon nyitották meg a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret, és van két kiemelt napunk mára, az egyik a csillagászat napja, a másik pedig az asztma világnapja, a légúti betegségek megelőzésére és kezelésére hívja fel a figyelmet az asztma világnapja a mai napon. Szóval a hétvégéhez közeledve már szerveződnek a programok, kisebb koncertek, szabadtéri események, családi rendezvények. Érdemes körbenézni, hogy mi történik majd a városban. Például látogassanak el holnapunkra bestfmnyiregyháza.hu, és kattintsanak a program ajánlatokra is, hogy milyen időjárás várható. Például már a hétvégén is, az rövidesen kiderül. Jó reggelt, ma is best reggel. Én Simon Norbert vagyok.

derítsük ki, hogy milyen időjárás várható felénk itt a következő napokban. A mai napon például többször lesz felettünk majd erősen felhűs az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, sőt reggel felén keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz majd élénk erős a déli délnyugati szél, sőt zivatarok környezetében még viharos lökésekre is kell számítani. A maximumok pedig ma 22 fok környékén várhatóak a városban. Pénteken hajnalban több helyen pedig párássá fog válni a levegő, illetve lesznek majd ködfoltok, és napközben pedig többször megint csak felhősödés várható. Záporok, zivatarok elsősorban felén keleten, északkeleten lehetnek még holnap. A légmozgás viszont veszíteni fog erejéből, és marad a 22 fok, és akkor itt a hétvége első napja szombat. A napsütést majd fátyol és gomoly felhők fogják zavarni, viszont az ország nagy részén már nem várható szombattól csapadék, csak helyenként egy-egy zápor. Kellemesen meleg időre van kilátás a hétvége első napján, 24 fok várható majd Nyíregyházán.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or break me when I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Születésnapi előadás az egyetemen, és elszállítják a gazdátlan autókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács összefoglalójában. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat. Ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. Szabolcs-Szatmár-Berekben több napon is jelentős fagyok voltak. Nyírtason mínusz 7,4 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet április 11-én. A májusi fagyok inkább a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben okoztak jelentős károkat. Azt írják, a helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A termés kilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak. Sir David Attenborough születésének 100. évfordulója előtt tisztelegnek a Nyíregyházi Egyetemen. A Lónyay Menyhért Szakkollégium és szakmai partnerei közös szervezésében pénteken az ismeretterjesztés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség kerül fókuszba. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem bemutathatja zöld egyetemként végzett sokrétű szakmai tevékenységét. Előadás, kiállítás is a program része. Az intézmény közölte, a környezetvédelem, a természettudományos szemléletformálás és az aktív társadalmi szerepvállalás az egyetemi mindennapokba is beépül. Az esemény pedig hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem regionális és országos szinten is meghatározó szereplője legyen az ismeretterjesztésnek és a fenntartható gondolkodás erősítésének. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes. A részletes program elérhető az egyetem honlapján. Egész évben dolgozik az elhagyott vagy használaton kívüli autók felderítésén a Nyíregyházi Közterület felügyelet. A város honlapja azt írja, ha egy jármű rendszám nélkül van az utcán, a tulajdonos felszólítást kap, és 15 nap áll rendelkezésére, hogy elszállítsa, forgalomba helyezze, vagy engedélyt szerezzen be. Ha ez elmarad, az autót elszállítják. A jármű ezután fél évig még kiváltható, utána a bontóba kerül. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek. Majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a

Közlekedjünk ma reggel is okosan, én pedig készültem hozzá pár infóval. Ugye épül a körforgalom a stadion Vasvári Pál Hímes Kultai út találkozásánál, éppen ezért forgalmi rendváltozás van érvényben, ezen kívül pedig több autóbusz is terelt útvonalon közlekedik, valamint áthelyezésre került a Hímes utcai buszmegálló, ami jelenleg a Vasvári Pál utca 70 szám előtt van. A kilátó utcán útburkolat helyreállítási munkálatok vannak, és több helyen megsüllyedt aknafedéllel is találkozhatunk a városban, ezeket azért jelölték bójával. Dolgoznak a szakemberek a Bethlen Gábor utcán, a Vescsik Vilmos utcán és Orosz belterületén, leginkább ezen a környékén található 30-as sebességkorlátozás. A főutak mentén pedig, mivel hogy jó idő van, mondjuk az esőt leszámítva, patka rendezési áraktisztítási munkálatok vannak, ha pedig az M3-ason autózunk, akkor számítson arra, hogy Vásárosnamény felé a 267-es kilométernél lévő Mátészalka csomópont lehajtóágát felújítási munkálatok miatt lezárták. Jó utat, az út hangulatához pedig kapcsoljon ma reggel is. Best FM-et.

0: religion. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt! Kifejezetten izgalmasnak tűnik Nyíregyházán a májusi hónap folytatása. Három nagy rendezvény is várható, ilyen lesz például a Városnap, majd 15-én lesz egy megemlékezés, és 16-án másnap a Kossuth téren lényegében jön a programos nap, amikor is majd a Vétek lép fel este 7 órától, ahogy már említettem, a Kossuth téren. Egyre közelebb a Bringa piknik is, május 23-án a jól ismert Nyíregyháza Tokaj táv megtételére kerül sor, 9:39-es kezdettel, és a hónap végén jön a Szelektív szombat, igen, ez a családi vetélkedő nap, amikor is a szelektív hulladékgyűjtés kerül középpontba. Értékes nyereményekkel és a tudásunkat is bővíthetjük a környezetünk megvédése érdekében, valamint hát bulizhatunk, hiszen este 7 órától majd a hónap végén, május 30-án fellép a Kossuth téren a Bikini. Szóval már félig benne vagyunk a hét második felében, itt a csütörtök, a péntek már integet a távolból, a Gizella ismerőse van mindenképpen, köszöntse fel, és ma van a csillagászat napja, valamint ma van az aszma világnap. A légúti betegségek megelőzésére és kezelésére hívja fel a mai nap a figyelmet. Ami pedig az időjárásunkat illeti, ma esőre számítunk, pláne reggel itt a keleti ország részben. Nyíregyházán ma 22 fok várható, még holnap is lehetnek záporok, zivatarok, és marad a 22 fok. Szombattól viszont már több lesz a napsütés, kevesebb lesz a csapadék, és akár 24 fok is lehet majd a hétvége első napján. Ez a Best FM.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinczy iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyúüzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakk Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt Sakk Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa strandfoci fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Itatokat számunkra a csütörtök, persze, hogy kiolvassuk a horoszkóból. Én már is mondom az információkat, mint mindig, így a ma reggel folyamán is kezdünk a kosokkal. Már mennél előre, de még van pár kör hátra, hogyha most nem kapkodsz, akkor simábban fogod majd zárni a hetet. Bikák, nálad pedig kezd fáradni a lendület, de azért stabil maradsz. A megszokott ritmus most átvisz a napon. Jönnek az ikrek, kicsit szétszórtabb lehetsz, mert már a hétvége jár a fejedben, egy kis fókusz azért még kell. Rákok, érzed, hogy közeleg a pihenés is, ez megnyugtat, nyugodtabb tempóval is fogsz haladni. Oroszlánok, egy kisebb siker vagy pedig visszajelzés átbillent majd a fáradtságon, szóval megjön újra a motivációd. Szüzek, nálad pedig igazán jó napig érkezik az a csütörtöki, hogyha rendet teszel, sokkal könnyebb lesz majd a péntek is. Mérlegek, két hangulat között mozogsz, még dolgoznál, de már lazítanál is. Találd meg azért a középutat. Skorpió, koncentrált fogsz maradni, míg hogyha csökken is az energia, ez ad egy stabil előnyt a nap végére. Valamint a nyilasok, a mai napon egy kis változatosság feldobja a hangulatodat, a csütörtököt, ne ragadj bele teljesen a rutinba. Bakok, még tartod a tempót, de érzed a hét súlyát. Ha okosan osztod be az erőd, akkor nem fogsz majd kimerülni. Vízöntők, valami kizökkent a megszokott menetből. Ez nem zavaró, inkább segít majd átviselni a napot. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a halak, kicsit elkalandozol, de már nem baj, a nap vége felé úgyis majd ráhangulódsz a lezárásra. A dátum május 7-e, startol a csütörtök, ez a best reggel.

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

Itt a csütörtök, jó reggelt és jó utat! Ha már így korán reggel kinek hogy, ugye, elindultunk, és hogyha már utak, akkor nézzük, hogy mi a helyzet itt az útfelújításokkal kapcsolatosan. Vannak itt már elkészült járdafelújítások, például a Nyírszűrősi út készen van, Fazekas János tér több szakasza, a Fenyő utca, a Hosszú Áti út, a Kálói út, a Tompa Mihály utca és az István utca, valamint a Mák utca és a Nefelejts közötti szakasz. Továbbá elkészültek már a járda kerékpárút és lépcsőfelújítások az Izabella utcán, a Szántó Kovács János utca mögötti szakaszon, Kemecsei út és a Fazekas János tér 20-21 között, és szintén elkészültek az útfelújítások az Eperjes utcán, a Kárpátalja utca, a Laktanya tér, Dugonics utca, Pannonia utca, Zsák utca részén. Vannak még azért ezen kívül további felújítások, de a fejlesztések döntő többsége június 1-jel befejeződik majd, a Sugár utcában a kivitelezés pedig július 31-ig tart. Minden más az utakról önöktől is jöhet infógyanánt és infóként a bestfmnyiregyháza.hu üzenő falára, vagy pedig írhatnak Facebookon is, bestfm nyiregyháza, keressenek minket így. Jó utat, ha pedig még nem indult el, akkor vigyen magával esernyőt, főleg, hogyha gyalogosan fog közlekedni, lóg az esőlába.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A végéhez közelednek az útfelújítások. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV. Kovács Rátai Andrea vagyok. Jól haladnak az út- és járdafelújítások Nyíregyházán. Amint egy 510 millió forintos tavaszi önkormányzati fejlesztési program keretében márciusban kezdődtek a munkák. A fejlesztések ütemezetten haladnak. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére, közölte a Városháza sajtóosztálya. A fennmaradó helyszíneken is végeznek júniusig. Kivétel a Sugár utca, ahol a kivitelezés július 31-ig tart. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Inszédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregvítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-ig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. 30 éves Nyíregyháza és Zsesov testvérvárosi kapcsolata. Ebből az alkalomból új közpark viseli Nyíregyháza nevét a lengyelországi városban, írja a nyiregyháza.hu. A fejlesztés részeként játszóteret és szabadtéri edzőgépekkel felszerelt szabadidőzónát is kialakítottak. A park átadásán Kovács Ferenc polgármester elmondta, az új helyszín a barátsági hagyományt jelképezi és összekapcsolja a történelmet a modernitással. Rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV a nyíregyházi állategészségügyi telepen. Pénteken hosszabb nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők egy közös séta vagy játék során személyesen ismerkedhetnek a telep állataival, közölte a városüzemeltető. Híreink végén a várható időjárásról. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

A Spice Girls-en hangolódunk itt a csütörtöki napra, 0507, ez pedig a dátum, és fontos dátum, mert hogy a mai napon az angol nyelv érettségi van terítéken, hát nagy kalappal ismételten a következő próbatételhez, és a nyár egyik próbatétele az, hogy talán megúszunk olyan kirándulásokat, főleg az erdőben töltött időszakot, hogy ne csípkedjenek minket szét a szúnyogok. Számtalanszor előkerül ez a kérdés, hogy miért van az, hogy az egyik ember csípi a szúnyog, és jóformán üldözi, a másikat meg nagyjából csak egyszer-kétszer csípi meg. Van, aki végig vakarózza a kirándulást, van, aki pedig megúszza. Hát egy dolog biztos, hogy a szúnyogok kifejezetten válogatósak, hiszen mindenki környezetében tényleg vannak olyan emberek, akik először kezdenek el megtámadni a nyári estén, és utána jönnek majd a többiek. A válasz pedig egészen érdekes módon nem a vércsoport kérdésében rejlik, amit eddig sokan gondoltunk, ugyanis a szúnyogok azokat a jeleket követik, amelyeket a testünk folyamatosan kibocsát, leginkább vonzza őket a kilélegzett levegő, és innen indul el minden. Először a kilélegzett széndioxidot érzékelik, mivel ez a fő jele számukra, hogy valaki van a közelben. Minél többet bocsátunk ki, annál gyorsabban képesek érzékelni. Hát is így történhetnek, hogy gyakran mozgás közben még agresszívebbnek tűnnek, ilyen például a séta, a futás, vagy pedig a kerékpározás. Egy a lényeg, most már innentől kezdve tudjuk, hogyha sok a szúnyog, akkor nagy levegő, és próbáljunk úgy keresztül menni, hogy nem fújjuk ki. Talán ezzel meg tudjuk oldani majd a nyár egyik problémáját, de hát mindegy, ez benne van a pakliban. Gramofonzi, ez pedig egy igazán tempós történet, már csak azért is, hogy a csütörtökben is legyen még lendület.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, ma is érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódás várható a főutak mentén, a piacok és bevásárló központok közelében. Épül a körforgalom a stadion Vasvári Pál Hímes Kótai út találkozásánál, forgalmi rendváltozás van érvényben, ezen kívül több autóbusz is terelt útvonalon közlekedik, valamint áthelyezésre került a Hímes utcai buszmegálló, ami jelenleg a Vasvári Pál út 70 szám előtt van. A kilátó utcán útburkolat helyreállítását végzik, és több helyen megsüllyedt aknaferél van bójával jelölve, figyelmesek legyenek. Körültekintően óvatosan vezessenek. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

Itt a csütörtök, és itt a Best reggel. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Indulnak a családok, és lehet, hogy vannak olyan családok itt Nyíregyházán, sőt, biztos vagyok bennem, akik családbővítésen is gondolkodnak, de például négy lábú családbővítést el lehet látogatni ugye a Szállási út 128 szám alá egy napon keresztül, ahol meg lehet ismerni ezeket a kutyákat, akik alig várják, hogy kapjanak egy második esélyt, egy új élet kezdetét, és hogy szerető családhoz kerüljenek. A hír persze megtalálható nálunk a helyi híreknél is, bestfmnyiregyháza.hu, megnézheti újra a címet, a dátumot, de ugye holnapról van szó, május 8-áról reggel 8 és este 6 óra között. Ha már hír, akkor frissekkel érkezik Andrea, pontban majd 8-kor a Best reggelben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
4: A MAN Klíma a klíma specialista.
5: A klíma specialista.
4: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
5: A MAN Klíma.
4: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
5: shop.amanklima.hu.
6: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készlet erejéig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
7: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
8: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
7: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
8: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogassa.hu oldalon.
7: Nyírkem, az egészséges kert titka.
9: Figyelem! Figyelem!

0: Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu. Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés. Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Születésnapi előadás az egyetemen, és elszállítják a gazdátlan autókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács összefoglalójában. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat. Ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. Szabolcs-Szatmár-Berekben több napon is jelentős fagyok voltak. Nyírtason -7,4 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet április 11-én. A májusi fagyok inkább a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben okoztak jelentős károkat. Azt írják, a helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagy kármértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A termés kilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak. Sir David Attenborough születésének 100. évfordulója előtt tisztelegnek a Nyíregyházi Egyetemen. A Lónyay Menyhért Szakkollégium és szakmai partnerei közös szervezésében pénteken az ismeretterjesztés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség kerül fókuszba. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem bemutathatja zöld egyetemként végzett sokrétű szakmai tevékenységét. Előadás, kiállítás is a program része. Az intézmény közölte, a környezetvédelem, a természettudományos szemléletformálás és az aktív társadalmi szerepvállalás az egyetemi mindennapokba is beépül. Az esemény pedig hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem regionális és országos szinten is meghatározó szereplője legyen az ismeretterjesztésnek és a fenntartható gondolkodás erősítésének. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes. A részletes program elérhető az egyetem honlapján. Egész évben dolgozik az elhagyott vagy használaton kívüli autók felderítésén a Nyíregyházi Közterület felügyelet. A város honlapja azt írja, ha egy jármű rendszám nélkül van az utcán, a tulajdonos felszólítást kap, és 15 nap áll rendelkezésére, hogy elszállítsa, forgalomba helyezze, vagy engedélyt szerezzen be. Ha ez elmarad, az autót elszállítják. A jármű ezután fél évig még kiváltható, utána a bontóba kerül. Ma többször léből. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

Beyoncé nyitotta, hát lényegében a munkaidőt itt csütörtökön a Best reggelben. 7-e van május 7-e, jó reggelt kívánok, én Simon Norbert vagyok. Mivel töltötte az estét lefekvés előtt? Lehet, hogy a bűnös élvezettel, az esti görgetéssel, egy újabb cuki konyhai kütyű, egy filléres nyári ruha, vagy egy jópofa gyerekjáték a Temúról, a Sejnről. Ismerősek ezek a dolgok? Hát sokáig ez úgy néz ki, hogy nem fog tartani. Zsebbenyúlós lehet majd július 1-től az online vásárlás, plusz költségek vannak a levegőben. Az EU ugyanis véget vet a vámmentes dőzsölésnek. Jelenleg a 150 eurónál olcsóbb csomagok mentesülnek a vám alól, ám ez a mentesség jövő nyáron végleg megszűnik. A cél pedig az, hogy tisztességesebb versenyt teremtsenek az európai kereskedőknek, akiknek szigorú egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni, szemben sok távol-keleti gyártóval. A legfontosabb változás egy fix 3 eurós, ez körülbelül 1200-1300 forintos általányvám bevezetése lesz minden egyes kisértékű csomagra. Bár az elsőre nem tűnik amúgy soknak, a baj majd ott kezdődik, hogy egyes értelmezések szerint ezt a díjat nem csomagonként, hanem akár termék kategóriánként is felszámíthatják. És ez még nem minden. Szó van egy további körülbelül 2 eurós feldolgozási díjról is, ami 2026 novemberéig léphet életben. Összeadva egy 5000 forintos rendelésnél könnyen előfordulhat majd a jövőben, hogy a járulékos költséget majdnem megduplázzák az árat. Aztán, hogy a távol-keleti platformok, online kereskedők mit lépnek erre, én azt gondolom, hogy fognak rá megoldást találni, de ez majd a jövő zenéje, a jelen zenéje pedig nálunk itt a Best reggelben. Geszti Éki, egészen pontosan Geszti Péter és Wolf Kati.

0: ők vagy a férfiak hajtanak jobban a pénzre? Hát egy új kutatás most meglepő választ adott. Az úgynevezett aranyású jelenséget ugye legtöbben a nőkhöz kötik. A 2026-os eredmények azonban azt mutatják, hogy nem csak a nők randiznak pénzért, hanem a férfiak ugyanúgy vadásznak az anyagi előnyökre. Egy tanulmány készült most erről, méghozzá Bécsben, egy bécsi intézet publikálta az eredményeket. A 15 kérdésből álló felmérésben olyan kérdések szerepeltek például, mint hogy inkább egy gazdag, de hűtlen partnert választana, vagy egy hűséges, de anyagilag megbízhatatlan partnert, és így tovább, és így tovább. És bizony mindkét nem esetében összefüggés volt az aranyásás és a randiba fektetett elvárások, valamint a párválasztási érték között, és megegyezték, hogy az önérdekű partnerek gyakran nagyvárosokat preferálnak, és nagyobb eséllyel diákok. Ez a sztereotípia a nőkről, tehát egészen nyugodtan lekerülhet, hogy ez egy női dolog lenne, hogy valaki aranyású. Nem, az a helyzet, hogy a férfiakra ugyanúgy jellemző lehet, persze. Azért a többség szerintem nem ebben a kategóriában van. Jön a Csak 10 perc rovat is, itt is érdekes a téma. Dr. Móri Gyura beszélget Szakács Tibivel, viselkedés pszichológia használata a fogyásban. Hogy ez pontosan mit jelent, hallgassák meg fél kilenckor, kiderül a Besten.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Tisztelt bíróság, szeretném nyíltan megkérdezni mindenki előtt, hogy dr. Mórik Gyula, milyen gyümölcsöt fogyasztott, amiről nem szeretett volna adásban beszélni?
3: Köszöntelek, szia! Szervusztok, megígértem, hogy beszélek erről adásban.
2: Még májusban?
3: Ott

0: Még ezen a héten, ott, ahol ez elképesztően lényeges lesz, és fontos lesz.
1: Tehát akkor nem zárható ki a tény, hogy volt gyümölcsfogyasztás.
0: Nem, hogy nem zárható.
1: Abszolút.
0: Tény, volt gyümölcsfogyasztás.
1: Igen. Ami szabálytalan megemelkedett cukorértékekhez vezetett.
0: Szabálytalan gyümölcsfogyasztás
1: volt.
0: Megemelkedett gyümölcsértékekhez. Vagy a cukorértékekhez vezetett. Igen.
1: De kár, hogy amúgykor nem vettem fel, amikor hasonló körben én mondjuk telefonáltam, és akkor őszintén bevallottam mindent. Hát azt a patáliát, amit te csaptál...
0: De hát kettőnk között azért fényívnyi különbségek vannak. Értem én, hogy ezen akarsz lovagolni, enged egyetlenül.
1: Megjelenik az eper, akkor neked annyit kell belőle enni, hogy egyszerűen kész legyél tőle. Hát akkor ez sikerült.
0: Történt. Ez történt. Igen. Ugye? El akarom mesélni, hogy mi lett belőle. Majd elmesélem. Jó. Most haladjunk.
1: Kipattogzott a bőröd?
0: Hát ez nem igaz. De hogy pattogzott? Semmi nem pattog, a kukorica pattogzott ki, eszetlen. Jó, tehát lényeg, ami lényeg, hogy a viselkedésről beszéltünk, és ez ma már egy tudomány, hogy a viselkedésed hogyan alakul. Ugye ez volt a házi feladatod, hogy nézd meg, mi az a viselkedés pszichológia, mert ma már ilyen létezik.
1: Most komolyan.
0: Nem baj. Abszolút. De lényeg, ami lényeg, hogy ha te súlycsökkentésre úgy gondolsz, hogy ez egy étkezési kérdés, fogalmazunk így, akkor vesztes vagy, Tibi, akkor vesztettél. Akkor az nem fog menni. Csak akkor lehet sikeres, ha étkezési, sőt, inkább azt mondom, hogy életmódbeli viselkedésről kezdesz el gondolkodni. Ami nagyon sok elemet magába foglal, ugye? Tehát magában foglalja az egyébként is nehezen elkülöníthető három éhséget, mert nem nagyon tudatoskodik az ember abban, hogy most éppen milyen éhséget érez, hanem enni akarok eszem. Nagyon lényeges, hogy milyen ételek vannak, milyen érzelmi hatások vannak, milyen hedonista vagy kényeztető jelek, ingerek érnek. Jó?
1: Az eperre mi gondolkodás... volt különben?
0: Volt egyébként, bazonosan finom volt. Benne van a gondolkodás módnak annak a formálása, ez is benne van ebben a fogalmazunk úgy, hogy viselkedés pszichológiában. Jó? És akkor itt az étkezési szokásokra, az étkezési viselkedésedre kell hatni. Ez nem arról szól, hogy te milyen ételt eszel, meg főleg nem arról, hogy mennyit. Jó, emlékszel, te biztos, hogy emlékszel rá. És akkor megint lehet engem frosztizni. Tehát egy korábbi példa. Volt egy ilyen karácsonyi süti, mondjuk el nevét nyugodtan, mert ez egy általános néző, panettone, igen, ez a kuglóf, így van, amit imád, nem a karácsony előtt, hanem után, mikor majd megjelent, még le is értékelték aljas módon, közel egy raklappal sikerült megvásárolni, és ezt addig ettem, ameddig bírtam. Oké, csak hogy így vesztettem is, de ha a sütit levettem, és ezt a kuglófot levettem erről a kiemelt helyről, szóval a mese alapján mondanám azt, hogy jé, a király mesztelen, akkor már nem kell neked sem megenned. És akkor innentől kezdve nem nagy dolog elhagyni, ha már rájössz, hogy baj van. Tehát,
1: ha nem csinálsz belőle kultuszt, most minden viccet félretéve, ha nem éled meg ezt úgy, hogy ez az életed tragédiája lesz, mert te most nem fogsz egy raklappal beverni december kötőjel február hónapokban, akkor nem fog semmi történni, max pótolod egy másfajta gyönyörrel ezt az egész mindenséget.
0: Igen, ha nem az a szemléletet, hogy úristen, ott az a gyönyörű kuglóf, és abban a sorban sem merek sétálni, mert az olyan finom, és ezt nem lehet megenni, ez bukta, tehát ebből a hedonista éjség győzni fog és megeszed. De ha azt mondod, hogy oké, meg lehet ezt tenni, meg tényleg finom, csak hogy ennyi lesz a vércukrom, azzal ennyi lesz az inzulinom, azzal ilyen lesz a gyulladásom, azzal ilyen és ilyen károkat okozok magamnak, ennyivel rövidebb lesz az életem, és ennyi minden nem lesz jó, akkor igazából azt tudod mondani, hogy nem kéred. Én nagyon, hát ebből a mennyiségből szépen visszavettem oda, hogy már csak 24-én egyszer ettem, és 2 éve eljutottam oda, hogy egyáltalán nem eszek belőle egy darabot sem, és nem is érdekel. Tehát az, amit el lehet tőle szenvedni, az sokkal erősebben dominál, amikor rá gondolok, mint az, hogy milyen finom volt.
1: Na, de ugyanez az epernél mondjuk nem sikerült most. De hát erről nem beszélünk, menjünk tovább nyugodtan, persze.
0: Elmész te a csodába. Jó, na akkor a következő a lényeg. Kaptam egy olasz barátomtól egy nagyon magas minőségű, kézműves, ilyen kuglófot.
1: Oh.
0: Na, hát ha valami kísértés, akkor ez az. És akkor úgy képzeld el, hogy most ugye már májust írunk, és még mindig nem bontottam ki. Tehát nem ettem meg. Egyszerűen
1: de ez nem
0: is érdekel.
1: Tartósítószert nem tartalmaz akkor, hogyha még
0: nem
1: mindig
0: tudom,
1: jó.
0: Mit tartalmaz, fogalmam sincs, nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, de van egy nagyon komoly gondom ezzel kapcsolatban, és szeretném a te segítségedet kérni.
1: Parancsolj.
0: Oké.

0: Kinek adjam ezt a kuglófot? Annak, akit szeretek, mert finom, vagy adjam annak, akit gyűlölök, mert méreg?
1: Nem tudod kinek adni, Gyula.
0: Miért nem tudom? Azért, mert te nem gyűlölsz senkit.
1: Annak meg nem adod, akit nem szeretsz.
0: Senkit.
1: De nem szeretsz, te nagyon de, sok embert akkor, szeretsz, akkor, te melyik, jó ember
0: melyik
1: vagy.
0: Melyik oldala,
1: nem tudsz
0: melyik
1: adni.
0: Oldala alapján
1: szeret, akiket nem, akiket de szeretsz, akkor, azoknak akkor... nem tudod adni, és mivel nem gyűlölsz senkit, ezért tiéd marad a kuglóf.
0: Oké, ez is egy megoldás. De akkor, ha mégiscsak oda kell valakinek adni, akkor olyan valakinek adnád oda, akit kedvelsz, vagy olyan valakinek adnád oda, akit nem kedvelsz.
1: Hát most...
0: Na, ugye, látod, szemléletkérdés. Nem akarnak választ kényszeríteni, ez nem eper, amivel te szórakozol velem.
1: Tehát
0: az a lényeg, hogy oké, dobd ki. Hát azt is lehet, de akkor meg baráti ajándékot kidobtál.
1: És akkor mi van?
0: Hát... nem illik. Jó, tehát ami tárgyakhoz a lényeg az, hogy egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy te hogyan tekintesz arra történetre. Na, menjünk tovább. Ha ez hogyan hat rád, vagy hogy mit teszel a környezetedben, a társaságban?
1: Hát ezzel nagy bajok vannak.
0: Így van.
1: Mert most vannak a kerti partik, most gondold el, hogy ennek van az időszaka megint. Az emberek egymásra találtak, pozitív változás jön az életetekbe, egy picit jobban kinyílik a világ, egy picit most már jobb idők lesznek, és akkor megint elkezdődnek a csoportos, mert ugye magyar ember mit csinál, ünnepel, hogyan ünnepel, eszik. Ez jön.
0: Hát erről beszéltünk eddig, hogy ez jön, de itt most meg kell találni, hogy eszel olyat, amit szeretnél. Figyelj, át fogok neked küldeni egy óriási kuglóf. Képet kivettem, a hétvégén a sütőből készítettünk egy ős tulok bordát. Tivi, valami frantikus, ahogy kinéz megsülve, de abszolút a Frédi Béni rajzai jutnak eszedbe.
1: Miért nem ilyeneket csinálnak az emberek? Most érte, oké, tudom, hogy de, van a szalonna sütés vadkovászos kenyérrel, hagymával, esetleg jutúróval szoktatok rá
0: jutúrót. Nem, de én sütök szalonnát, csak nem eszek hozzá kenyeret.
1: A szuper, de te mire csöpögteted?
0: Megeszem semmire, hanem majd megeszem azt, ami megsült, és akkor
1: egy ilyen chipset csinálsz belőle.
0: Hát mondjuk úgy. Oké. Na, az a lényeg, hogy amiről még beszéljünk két szót, mert nagyon fontos, hogy mennyire kell címkét olvasni, ezt már százszor elmondjuk, említsük nagyon. Meg, hogy nagyon, tehát a feldolgozott élelmiszerek, tehát ha elkezded a címkéjét olvasni, akkor ráébredsz, és megdöbbensz, hogy mi minden van ismered. A feldolgozott
1: hát háromnál több összetevőnél magasabb számú összetevőkkel nem vásárolunk semmit.
0: Így van, így tehát van. Egyébként balek vagy, így van, mások azzal keresnek pénzt, hogy téged rábeszélnek ilyen kemikáliákkal arra, hogy te most rengeteget egyél. Oké. Na, de akkor nézzük még tovább, hogy mi az, ami lényeges, és most meg fogsz döbbenni, de erről még beszélnünk kell. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen alaprajz alapján épültnek a házak. A kutatások megmutatták, hogy komoly összefüggések vannak abban, hogy például a konyhán

0: fogalmazzak.
1: Ezen nem gondolkodtam még.
0: Így van, minél közelebb van a bejárathoz, minél inkább rálátsz, minél inkább nincs ajtaja, minél inkább ilyen amerikai konyha egyben nyitva, annál nagyobb hatása van az elfogyasztott ételekre, akkor is oda fogsz nyúlni az étkezéshez, amint egy másik elrendezésű lakásban nem tennéd. Mert belépsz, akkor felkapsz valamit, mert ott van, vagy másik ott, más valaki ott eszik, érzel egy illatot, mert nem olyan régen főtt, vagy látsz bármit.
1: Igen.
0: Problémás. Oké. Okay. Aztán egyáltalán nem mindegy, hogy mit, hol tartasz a lakásodban, és mit tartasz elől, mi az, amit nem zársz szekrénybe, mi a családi szokás, mit hoztál. Régen ugye voltak ilyenek, hogy bombonierek. De a bombonier arról szólt, hogy abba ki volt téve, vele nyúlhattál, és kis finomságokat vehettél ki. Akinek ez ugye megvolt, az rendszeresen ment, és halt, mert különben üres lett volna a bombonier, vagy tele, és van nem jó hozzá senki.
1: Hát, vagy kivarak, vagy család, nem mondjuk, mint ropi, földi, magyarul,
0: így van, vagy gyümölcsös tál, mennyire? Nagyon sok helyen van gyümölcsös tál. Konyhapulton gyümölcsös, tehát kis banánocskákat szólítgatnak, hogy még illatuk is van. Tibi, gyere már, csak egy körre. Aztán édességes tálak, magvas tálak, tehát van ez a diákcsemege kiöntözve, vagy tényleg ilyen földi mogyor és egyéb ártalmas történetek. Aztán van, akinek kirakott alkoholja van, sokkal sűrjebben isznak, bizonyított tény. Nézzük az amerikai filmeket.
1: Nem
0: hú,
1: szabad.
0: Jaj, borzalmas dolgot mondtál, és akkor odalépek a pulthoz, megfordulsz, és öntöm a viszkit, kérsz egy kortyot. Ugye, tehát, ha nincs ilyen, akkor nem ezt a megoldást fogod választani. Tehát ezt szeretném csak mondani, hogy mindenki figyeljen a környezetére, és azt alakítsa testsúly baráttá.
1: Jó, holnap folytassuk, jó?
0: Megjön az eper.
1: Nagyon lényeges kérdéshez érkeztünk.
0: Tudom.
1: Köszönöm szépen. Szép napot, szia!
0: Szervusztok!

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

0: Sokunk mobiltelefonján ott van a DAP, és egészen egyszerűen könnyen használható, és a DAP-nak a felhasználási köre egyre csak bővül és bővül. Most megint lesznek újdonságok, ugyanis egyszerűen néhány kattintással igényelhető a jövedelem igazolás és a nullás adóigazolás is a digitális állampolgár weboldalon, meg az alkalmazáson keresztül ugye a DAP-on. A felhasználók számára így jelentősen egyszerűbb lesz az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. A jövedelem igazolás az állampolgár adott adóévére vonatkozó bevételeit és adatait tartalmazza. Az igénylést a jövedelemigazolás igénylése oldalon lehet majd elindítani. A nullás hivatalos néven nemleges adóigazolás pedig azt igazolja, hogy a felhasználónak nincs nyilvántartott adótartozása. Ez a jövőben tehát elérhetővé válik a DAP-on is, gyorsítva az ügyintézést. A TB jogviszony igazolása pedig már március óta a DAP mobil alkalmazásban is elérhető funkció. Érdemes ezeket majd nyomon követni, amikor szükség van rá. Tényleg néhány kattintással már el is érhetjük ezeket az adatokat. Néhány perc múlva pedig már hallgathatjuk Andreát a friss hírekkel, ugye meg 9 óra lesz, rövidesen megint csak eltelt egy óra. És most már nagyon közel van az angol érettségi, ehhez pedig sok sikert kíván nektek a Best FM.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
2: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
5: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
6: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
7: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
6: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
7: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
6: Nyírkem, az egészséges kert titka.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
10: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinci iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok.

0: korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyú üzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágóeszközök is rendelkezésre állnak. Sok szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a SAK Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a SAK pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a SAK Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt SAK Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa Strandfoci Fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

9 óra után pedig érkeznek a szokásos program tippek a Besten. Ha gondolkodik azon, szeretne egy társat, egy négylábú társat maga mellé, egy négylábú társat a családba, akkor erre egy nagyon jó alkalom lesz holnap, ugyanis rendkívüli örökbefogadási nap lesz az állategészségügyi telepen. Itt vannak azok a kutyusok, akik tág szemekkel fogják majd figyelni azokat a kilátogatókat, ahová lehet, hogy ők is beköltözhetnek majd az új gazdi otthonába. Szóval ismerje meg a gazdira vágyó kutyusokat, személyesen találkozzon velük a holnapi nap folyamán reggel 8 és este 6 óra között Nyíregyházán a Szállási út 128 szám alatt. Egy jó program a hétvégére, szombatra. A Bújtosi Városligetben egybeforr a rock és az egészség tudatosság, hogy ez hogyan is néz ki. Hát rock koncertek lesznek majd délután 3 és 6 óra között, miközben a rock az erőről, a szabadságról és az energiáról szól, addig az egészséges vonal pedig a tudatosságot, az egyensúlyt és az életmódot veszi majd célkeresztbe. A gyerekeknek közben készülnek ingyenes ugrálóvárral, szóval lesz itt egészségtudatos életmód előadás, a természet és a harmónia fontosságára hívják fel a figyelmet, a test és a lélek egyensúlyára, a mozgásra, a közösségre, mindeközben pedig dübörög a rock, szóval szombaton Bújtosi Városliget majd délután 3 és 6 óra között.

0: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, a végéhez közeledik a dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett városi út és járda felújítási program Nyíregyházán, amely mintegy 510 millió forintos beruházásból valósul meg. A Nyírvivé Nonprofit Kft. Által koordinált munkálatok március elején indultak, és azóta folyamatosan haladnak a kivitelezések a város több pontján. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a felújítások. Elkészült többek között az Eperjes utcában, a Kárpátalja utcában és a Dugonics utcában az útfelújítás, valamint mától újra megnyitja kapuit a nyíregyházi túfürdő, ezzel kezdetét veszi az idei strandszezon a sóstúgyógyfürdőkben. Az előszezonban szerdától vasárnapig naponta 11 és 19 óra között várják a vendégeket, rövidebb nyitvatartással. A szakemberek szerint minden adott a nyitáshoz, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. A belépőjegyek ára idén sem emelkedik, a parkfürdő teljes nyitása pedig június közepére várható. Az önkormányzat és az IAK május 30-án ismét megrendezi a szele...
2: A legjobbat!
3: A legjobbat!
4: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet betölje.
5: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Sűrűn hallottunk tegnap sziréna szót a városban, Nyíregyházán. Milyen események miatt? Hát erről kapunk információkat ma reggel is Rutkai Dér Viviantól. Jönnek a katasztrófa védelmi hírek. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szia, Norbi! Tegnap majdnem éles helyzetben tudtam nyilatkozni neked a Nyíregyházi Népkert utcából, ugyanis ott tűz keletkezett egy társasházi második emeleti lakásban. A mosogatógép gyulladt ki a konyhában. A város hivatásos tűzoltói a közműveket kizárták, a tüzet, amely a konyhából egyébként nem terjedt tovább, szerencsére eloltották. A lakók elhagyták a társasházat, és több embert a tűzoltók menekítettek ki az épületből. A tűzzel érintett lakás tulajdonosát pedig kórházba szállították kivizsgálásra a mentők enyhe füstmérgezés gyanújával. Több szabadtéri tűz volt tegnap, reméljük, hogy talán most már csendesedik ez a szegmens, hiszen elérkezett a kissé borongósabb, esősebb idő ide a térségbe is. Hát, ha felüdülést jelent ez majd a természetnek és többek között a beavatkozó állománynak is, hiszen tegnap is rengeteg helyen kellett szabadtéri tüzet oltaniuk. Itt elmondanám érdekességként, hogy a 99%-a szabadtéri tüzeknek valamilyen emberi tevékenységre vezethető vissza. Legtöbbször egyébként gondatlanság, figyelmetlenség áll a háttérben, de nagyon sokszor szándékosság miatt keletkezik a szabadtéri tűz, amely akár több hektárt is érinthet, mint ahogy volt ez tegnap is nyírtul a Libabó Bokornál. Ott 2 hektáron égett az erdőalj növényzete, szintén 2 hektáros szabadtéri tűz volt Nagydobos és Szamosszeg között, de 1-1 hektáron lángolt a vegetáció Lövőpetri, Tiszalök és Tiszavasvári településeknél is. Rengeteg kisebb szabadtéri tűz is volt, például Gemzsénél, valamint Gávaventrelő és Tiszabercel között. Baleset is volt tegnap Nyírcsahói Szabadság utcában. Egy kis tehergépkocsi és egy tehergépkocsi ütközött össze, az egyik jármű pedig egy 3. parkoló személygépkocsinak is neki ütközött, ott a Mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, nektek pedig ennél kevesebb munkát kívánunk, szia!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjai. Forgalmi torlódásra a ki- és bevezető utakon és az oktatási intézmények környékén lehet számítani. A Meggyes utcán elkezdődött a járda kiépítése, nagy munkagépekkel dolgoznak, nem megszokásból vezessenek. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán, a buszmegállókat is áthelyezték, illetve a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök. Norbi, jókedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

eléggé borongósan indult ez a mai nap. Lesz amúgy olyan időszak, amikor kikandikál a nap, de helyeközben most ezt kell elfogadni, hogy sok felhő lesz felettünk, és hát nyilván adódik a kérdés, hogy mikor fog esni az eső Nyíregyházán? Lényegében bármikor. Nem kell arra számítani, hogy egész nap esni fog az eső, viszont arra igen, hogy lesznek olyan időszakok, amikor érkezik meglepetésszerűen egy-egy zápor, zivatar. A napi csúcs pedig helyeközben 22 fok környékén alakul. Az angol érettségi remélhetőleg már jól megy. Holnap pedig, ha minden jól megy, akkor ismét találkozunk reggel 6-tól, és indítjuk a hétvégét. Én Simon Norbert vagyok, töltse a napot, a csütörtöki napot is a Besttel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van telked? Építkezz jó áron. Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól. Kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
4: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre.
5: Csak a készlet erejéig.
4: Reggel 8 és 12 óra között. Május 9, tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352.
5: A régi négyesen.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: A végéhez közelednek az útfelújítások. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jól haladnak az út- és járdafelújítások Nyíregyházán. Amint egy 510 millió forintos tavaszi önkormányzati fejlesztési program keretében márciusban kezdődtek a munkák. A fejlesztések ütemezetten haladnak. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére, közölte a Városháza sajtóosztálya. A fennmaradó helyszíneken is végeznek júniusig. Kivétel a Sugár utca, ahol a kivitelezés július 31-éig tart. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Inszédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregvítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 30 éves Nyíregyháza és Zsesov testvérvárosi kapcsolata. Ebből az alkalomból új közpark viseli Nyíregyháza nevét a lengyelországi városban, írja a nyíregyháza.hu. A fejlesztés részeként játszóteret és szabadtéri edzőgépekkel felszerelt szabadidőzónát is kialakítottak. A park átadásán Kovács Ferenc polgármester elmondta, az új helyszín a barátsági hagyományt jelképezi és összekapcsolja a történelmet a modernitással. Rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV a nyíregyházi állategészségügyi telepen. Pénteken hosszabb nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők egy közös séta vagy játék során személyesen ismerkedhetnek a telep állataival, közölte a városüzemeltető. Híreink végén a várható időjárásról. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek. Majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Nagyon kellemes szép csütörtököt kívánok, holnap már a hét utolsó munkanapja lesz, 2026. május 7-e van, ma a Gizellákat köszönhetjük fel, Isten éltesse a Sarudi barátnőmet, Gizust is. aki hihetetlenül éli a mindennapokat, tényleg ő kimaxolja azt, amit az élet adhat, és hát a társas kapcsolatok ápolás az nála abszolút az előtérbe kerül, és hát jó lenni egy olyan emberrel, aki tényleg szereti megélni az életet. Én azt kívánom Gizusnak, hogy ez a folytatásban is így legyen, és azt kívánom a hallgatóinknak, hogy csodálatos legyen ez a mai nap, nem csak azoknak, akik ünnepelnek, de hogy mit jelent a Gizella név, azt nem sokára elmondom, aztán pedig beszélgetek Maglóczki Tibor kutyatrénerrel.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Május 7-e van, ne felejtsük el, hogy ma bizony a Gizellák ünneplik névnapjukat. A Gizella germán eredetű női név, a régi germán gisli szóból ered. Ennek az a jelentése, hogy ígéret, zálog, túsz, vagy éppen az, hogy nemesi származású gyermek. Később főként olyan személyekre utalt a Gizell, akit zálogként vagy szövetségbiztosítékaként adtak át egy másik nemesi udvarnak, ami azért annyira nem hangzik jól. A legismertebb Gizella Bajor Gizella királyné, a névviselői között, aki Szent István király felesége volt és Magyarország első királynéje. 985 körül született és 1060-ban halt meg. Fontos szerepe volt a magyar kereszténység megerősítésében. A legenda szerint ő alapította a veszprémi püspökséget és sok templom építését is támogatta. Veszprém városa különösen őrzi emlékét, a város gyakran nevezik a királynék városának. De híres Gizella még Gizella Bodnár, Bodnár Gizella, magyar színésznő, aki a 20. század közepén volt aktív. Farkas Gizella, háromszoros asztali teniszvilágbajnok, a 30

a királynőről, és hát ez a Gizella program sorozat évről évre egyébként egyre jobban kiterjed, egyre több az esemény. A Gizella napjához nem kapcsolódik széles körben ismert népi hagyomány, de a tavaszi szentek időszakához tartozik. Isten éltesse a népviselőit! You ain't hit a-

0: 1039 Best FM.
1: Mi a munkahelyen is ezt hallgatjuk. Így jobban telik az idő.
2: Változatos, lendületes, nekem bejön.
0: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Aglócki Tibor kutya kiképzővel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit kell olyankor csinálni, ha például kinyílik a kapót, látjuk, hogy ez megtörténik, mondjuk valakivel éppen beszélgetünk, és a lábunk mellett kiszökik a kutya. Milyen módszerekkel lehet ezt a dolgot megoldani úgy, hogy ne legyen veszélyes, senki se sérüljön. Folytatjuk. Szólunk, hogy gyere vissza, vagy állj, azért ezzel csak meg lehet próbálkozni, nem?
1: Próbálni, persze, egy képzett kutyánál lehet, hogy működik is, de az is lehet, hogy képzett kutya, de abban az adott helyzetben éppen nem fog működni.
0: Hát igen, mert felülírja
1: azon az inget. Nincs azon a szinten a kutya. Tehát ezt mondtam, hogy inger szegény környezetben még működik a kutya, inger gazdag környezetben meg már nem biztos, hogy működik. Tehát itt gyors döntéseket kell hoznunk. Meg lehet próbálni egyébként mindent, csak mindig a kutya reakciója határozza meg, hogy amit éppen csináltam, az jó vagy nem jó. Ha jó, nyilván akkor mehetünk tovább ezen az úton, de hogyha a kutya olyan reakciót mutat, ami az adott helyzetben nekünk nem jó, kedvezőtlen, tehát magyarul nem tudjuk becserkézni, megfogni a kutyát, akkor valamit változtatnunk kell.
0: És mindezt nagyon gyorsan, ugye? Tehát ráadásul
1: igen, hát ez
0: nem sok időnk van.
1: Gyors döntéseket kell hoznunk fejben. Hát igen, annál is inkább, mert ugye az, hogy milyen környéken szalad ki a kutya, ahol mondjuk csendes mellékutcák vannak, ott kisebb a veszély. De hogyha egy olyan forgalmas út mellett szalad ki, akár a főútra, vagy egy utcára a főúttól, és elindul a kutya, akkor azért komoly veszélyben van.
0: Istenem.
1: Mert hogyha egy kutya kikerül az utcára, a legnagyobb veszély az, hogy elütik.
0: Igen.
1: És ugye sajnos nagyon sok ilyen eset fordult már elő. Hát a megelőzés ugye mindig egyszerűbb. Tehát ha megtanítjuk a kutyát, hogy kapuszabály, megállunk, nem mehetsz közel, ki lehet jelölni egy olyan sávot, hogyha ki akarunk menni, vagy beengedünk valakit, akkor a kutya azon a sávon belül, illetve kívül maradjon.
0: Igen.
1: Tehát a kaputól mondjuk 3-4-5 méterre, temperamentum függő, hogy legyen még esélyünk, akkor is, ha bemozdul a kutya, meg tudjuk állítani, és meg is tudjuk várni azt, hogy ténylegesen teljesített a kutya, vagy nem, és mondjuk akkor nyitom tovább a kaput, vagy akkor hívom be az érkező vendéget. Úgyhogy a megelőzés mindig egyszerűbb, mint utólag orvosolni valamit. Soha sem késő elkezdeni egyébként.
0: Na.
1: Tehát nagyon egyszerűen meg lehet tanítani a kutyát, hogy betartsa ezeket a szabályokat, de bele kell fektetni az időt és az energiát, és le kell tesztelni, hogy ténylegesen működik-e. És hogyha ez egy gyakorló szituációban működik, akkor lehet éles szituációban kipróbálni ezeket, ami azt jelenti, mondjuk az éles szituáció, hogy idegen ember érkezik, akit már nekem irányítanom kell, hogy jó, akkor most állj meg, most gyere be, légy szíves, ne szólj a kutyához, stb. Mert ezt előtte el tudjuk játszani beépített emberekkel, családtagokkal, ismerősökkel, barátokkal, szomszédokkal, áthívjuk, gyere már át, légy szépen, tanítom a kutyát, ezt akarom tőle, hogyha becsengetsz, akkor el tudjam hívni, el tudjam küldeni a kaputól. Ugye ez is érdekes és fontos, hogy elhívjuk vagy elküldjük.
0: Uh-huh.
1: Tehát a hívás ugye egy engedelmességi feladat, oda kell jönnie, de ha mondjuk a kapunk kívül érkezik valaki, az a kutyának általában egy erős inger,
0: igen,
1: mert akkor oda figyel, hogy jön valaki, kíváncsi, meg akar-e szaglászni, vagy az őrzővédő kutya éppen támadja az adott embert, és ha el tudjuk hívni, oké, de nem biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni, ezt is be kell gyakorolni. Hogyha elküldöm a kutyát, akkor például belépek az érkező ember és a kutya közé, és egy határozott szóval, vezényszóval, de azt mondom neki, hogy menjél, de lehet bármilyen vezényszó, de hirtelen felé mozdulok, és elküldöm a kutyát. Ha ezt megfelelőképpen csinálom, akkor a kutya el fog menni, de egy ponton meg fog állni, és pont az a lényeg, hogy az a pont, amikor a kutya megáll és visszanéz rám, na ott le kell tudnom rögzíteni, hogy oké, elmentél addig, ott most állj meg és nem jöhetsz el. De ha bemozdul, akkor egyből rá kell szólnom, megint ki kell tudnom zökkenteni, tudnom kell gátolni. Úgyhogy ezeket szépen így össze lehet rakni,

Ez a Best FM, már is közlekedünk, jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében Nagykáló felé vezető út mentén. Közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos pontján, több szolgáltató szakembere is dolgoznak. A Muri Zsigmond utca munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig nagy felületű útfelújítás zajlik. Az Árpád utca 45-47 szám között megsüllyedt a közműfedél, bójával jelölték. Zajlik a körforgalmi csomópont kiépítése a stadion Vasvári Pál Hímes-Kótai út kereszteződésében forgalomkorlátozás mellett, a Vasvári Pál utcáról jobbra a Stadion utcára tilos behajtani. Dolgoznak a szakemberek a Betlen Gábor utcán, a Vescsik Vilmos utcán és Orosz belterületén, több helyen 30 km/h táblát is kipakoltak. A főutak mentén pedig patkarendezési, árok tisztítási munkák folynak. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

Ez a 103.9 Best FM egy fontos közleménnyel folytatjuk, hiszen a Nyírségvíz ZRT felhívja általunk és a felhasználók és közúton közlekedők figyelmét arra, hogy előreláthatóan május 8-áig Nyírtelken a Szent István Madács utcák csomópontban található közműhálózaton útburkolatbontással és útlezárással járó hiba elhárítási munkákat végeznek. A Madács utca teljes szélességében lezárásra kerül, a Szent István utca felől, illetve a munkaterület másik oldalán is. A Madács utcára a Rákóczi Ferenc utca felől lehet behajtani, de átmenő forgalom a munkák idején nem lesz lehetséges. A társaság kéri az arra közlekedőket, hogy körültekintően figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, és fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkaterületet, és az a legjobb, hogy aki tudja, inkább kerülje el ezt a csomópontot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Eleged van. Már megint dolgozol. És még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
3: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
4: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
5: És ez még csak a bemelegítés.
4: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
6: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Születésnapi előadás az egyetemen, és elszállítják a gazdátlan autókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács összefoglalójában. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat. Ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. Szabolcs-Szatmár-Berekben több napon is jelentős fagyok voltak. Nyírtason mínusz 7,4 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet április 11-én. A májusi fagyok inkább a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben okoztak jelentős károkat. Azt írják, a helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A termés kilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak. Sir David Attenborough születésének 100. évfordulója előtt tisztelegnek a Nyíregyházi Egyetemen. A Lónyay Menyhért szakkollégium és szakmai partnerei közös szervezésében pénteken az ismeretterjesztés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség kerül fókuszba. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem bemutathatja zöld egyetemként végzett sokrétű szakmai tevékenységét. Előadás, kiállítás is a program része. Az intézmény közölte, a környezetvédelem, a természettudományos szemléletformálás és az aktív társadalmi szerepvállalás az egyetemi mindennapokba is beépül. Az esemény pedig hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem regionális és országos szinten is meghatározó szereplője legyen az ismeretterjesztésnek és a fenntartható gondolkodás erősítésének. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes. A részletes program elérhető az egyetem honlapján. Egész évben dolgozik az elhagyott vagy használaton kívüli autók felderítésén a Nyíregyházi Közterületfelügyelet. A város honlapja azt írja, ha egy jármű rendszám nélkül van az utcán, a tulajdonos felszólítást kap, és 15 nap áll rendelkezésére, hogy elszállítsa, forgalomba helyezze, vagy engedélyt szerezzen be. Ha ez elmarad, az autót elszállítják. A jármű ezután fél évig még kiváltható, utána a bontóba kerül. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. a légmozgás veszít erejéből. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk itt a Best FM-en, egy óra múlva jönnek újra, további kellemes szép csütörtök délelőttöt kívánok, én Szendi Hajni vagyok, hamarosan a magnézium pótlás lesz a témánk, de úgy, hogy nem tablettával csináljuk ezt, hanem ételekkel.

Fontos, hogy legyen a szervezetünkben elég magnézium, ha nincs, akkor többek között görcsöl a lábunk, és sorolhatnám. Most vannak olyan ételek, amelyek már magukban hordozzák a magnéziumot. Most 7 olyan ételről lesz szó, amit hogyha eszünk, akkor elegendő magnéziumot biztosítanak ezek számunkra egész napra, hogy megfelelően kezeljük a stresszt. A magnézium létfontosságú az egészségünkhöz, többek között a jó alváshoz, izom- és idegműködéshez. Az étrendkiegészítők persze segíthetnek, ha a szervezetünk nem jut elegendő vitaminhoz, ásványi anyaghoz. Az ételek által is bevihetjük a magnéziumot a szervezetünkbe, például tökmak, mandula, spenót, étcsoki, fekete bab, avokádó, kinoa vagy barna rizssel. A magnézium létfontosságú ásványi anyag, hogy jól működjön a testünk, az jó alváshoz, az izmokhoz, az agyműködéshez, de a vércukor szabályozásához is kell. Szedhetjük étrendkiegészítőként, de az áttáplálkozással is nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy meglegyen a testünkben az elegendő magnézium. A magnézium egy olyan többfunkciós ásványi anyag, amely egyébként több mint 300 biokémiai reakciót támogat a

Jobb választás ilyen szempontból a spenót, amit adhatunk körihez, tésztás ételekhez, reggeli rántottához, omlethez, de akár turmixba is tehetjük. Szerencsére az egészséges táplálkozás nem azt jelenti, hogy minden édességet meg kell vonni magunktól. Jó hír, hogy az étcsokiban bőven van magnézium, így bűntudat nélkül fogyaszthatjuk desszertként. A fekete bab nagyon egészséges, ásványanyagokban gazdag, egy csészényi 120 g magnéziumot tartalmaz, emellett van benne bőven rost, így segíti a vércukor stabilizálását. Az avokádó szintén gazdag magnéziumban, emellett tele van egészséges, egyszeresen telített zsírsavakkal, rostokkal, káliummal. Ezek a tápanyagok együttesen támogatják a szív egészségét, csökkentik a gyulladásokat, szabályozzák az idegrendszert, hozzájárulnak a jó alváshoz és csökkentik a stresszt. Ha lecseréljük a fehér rizst kinoára vagy barna rizssel, azzal könnyedén megnövelhetjük a napi magnéziumbevitelünket, emellett komplex szénhidrátokat is tartalmaznak, így hosszabb ideig telítettséget is biztosítanak. Szóval ezeket az ételeket nyugodtan ehetjük és tölthetjük fel ezáltal a magnézium készletünket.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk az útravalóval. Ma Csajkovszkire emlékezünk, az orosz zeneszerző, a romantika egyik legkiemelkedőbb alakja, ugyanis 1840-ben május 7-én született. Neve összefonódott az érzelmekkel teli, milyen emberi zenével. Legismertebb művei a Diótörő, a Hattyúktava, a Bajkál lovasai. Műveiben ötvözte a nyugati klasszikus formákat az orosz népi hagyományokkal. Zenei stílusa lírai, gyakran melankólikus, mégis szenvedéllyel teli. Életét belső vívódás és tragikus érzékenység jellemezte, és ez a zenéjében is visszatükröződik. Jöjjön tőle tehát a mai nap gondolata, amely így szól: inspiráció nem létezik, csak dolgozni kell, nap mint nap, órákon át, akkor is, ha nincs kedved. A művészet kötelesség is, nem csak öröm.

Szendi Hajni vagyok, jön nálunk az időjárás előrejelzés. Holnap gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csapadék nélkül. Az északkeleti-keleti szél megélénkül, de nem túl sok helyen. Pénteken hajnalban 4-11, délután 15-21 fok lesz.

Május 18-án a Múzeumok Világnapjáról a Sóstói Múzeumfaluban is megemlékeznek majd, nem ócska, csak régi címmel, hogyan működik a józan paraszti ész. Ez lesz a téma. A Múzeumok Világnapja alkalmából a fenntarthatóság újrahasznosítás jegyében 5 helyszínen 5 élménnyel gazdagodik majd mindenki, aki ellátogat a Sóstói Múzeumfaluba. Egy ruha élete, dagasztástól a lovashuszárig, rozsdásból szinte újat, hogyan lehet újra csillogó, ismerd meg Aurora Foglamour világát, ezek lesznek majd a helyszínek. További programok a www.bestefemnyiregyháza.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Manklíma a klíma specialista.
2: A klíma specialista.
1: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma.
2: A Manklíma.
1: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
2: shop.amanklima.hu.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
5: vagy pizzamafia.hu.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinci iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyú üzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágó eszközök is rendelkezésre állnak. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinci Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakk pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakk Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt Sakk Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa Strandfoci Fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: Kellemes szép napot kívánok, a nap felén már túl is vagyunk. Jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, Friedrich Antal séffel hamarosan Szolnokra utazunk, de arról is fogok majd beszélni, miért ne rakjuk a lábunkat föl a műszerfalra.

0: lett a West Enden és a Broadwayen is. A musical egyik legismertebb dala, a Don't Cry For Me Argentina, ezen keresztül szólt a néphez. A dal már a klasszikussá vált, számos előadó feldolgozta, többek között Madonna is, aki a musicalből készült 96-os filmváltozatban játszotta Evita szerepét, a film Magyarországon volt, hát vagy itt forgatták. A film rendezője Alan Parker volt, Antonio Banderas és Jonathan Pryce oldalán. A film nagy nemzetközi sikert aratott, több Oscar és Golden Globe díjat nyert, új generációk ismerhették meg általa Eva Peron történetét. Madonna alakítását sokan karrierje egyik legkomolyabb színészi teljesítmény tartják. Eva Peron neve ma is él az argentin köztudatban. Portréja szerepelt a Pénzérméken és Buenos Airesben, múzeum is őrzi az emlékét. Története a társadalmi felemelkedés, a női erő és politikai szenvedély szimbóluma lett világszerte.
1: Ezeket játsszuk a Best FM-en.

0: törődünk az egészségünkkel, jön nálunk a kalóriadó, Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is téged, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Na hát, manapság rengeteget hallunk az étrend kiegészítőkről, ugye az interneten rendelhetünk egy csomót, patikában is adnak, szóval, hogy szerintem nehéz eligazodni. Éppen ezért most egy pár adáson keresztül az étrend kiegészítés lesz a témánk a gyakorlatban, és hát azt javasoltad, hogy mondjuk kezdjünk először is a pajzsmirigyel, hogy egyáltalán akinek valami problémája van a pajzsmirigyével, milyen étrend kiegészítőket javasolsz neki?
1: Igen, a pajzsmirigy lesz az első témánk, és hogy milyen étrend kiegészítők segíthetnek ilyenkor. A szelén, cink, a D-vitamin pótlása mindenképpen előnyös lehet, hogyha pajzsmirigy gondokkal küzdünk, de hiányállapot esetén fontos lehet a kálcium, vas, illetve akár a B12 vitamin is.
0: Honnan tudjuk, hogy nekünk erre szükségünk van? Tehát azt gondolja az ember, megállapították, hogy alul termel, vagy túl termel a pajzsmirigye, kap rá az ember gyógyszert, és akkor úgy gondolja, hogy akkor ezzel rendben is vagyunk, nem?
1: Hát eleve ilyenkor azért érdemes dietetikussal konzultálni, hogy az étrendünk ugye mennyiben változik egy ilyen diagnózis hatására, és akkor a dietetikus a táplálkozási napló alapján meg tudja állapítani, hogy vajon mire, mi az, amire szükség van ezek közül, vagy mi az, aminek felmerül a gyanúja, de például a D-vitamin az, ami nagyjából mindenkinek szükséges, és ugye a labor alapján ki is lehet mutatni, hogy megfelelő a szervezetünk ellátottsága vagy sem, és egyébként ez minden egyes ásványi anyagnál igaz, mármint, hogy a labor az segít a kimutatásban, de alapvetően azt azért lehet sejteni, hogy egyáltalán fennáll-e a gyanú, mert nem kiegyensúlyozott a táplálkozásunk.
0: Aha. Na, a szelént említetted, mit tudhatunk a szelénről?
1: Hát a szelén hozzájárul a normál pajzsmirigy működéshez, emellett az immunrendszert is támogatja, és egy érdekesség, hogy férfiaknál a normál spermium képzést segíti elő, így gyermekvállalás vagy gyermektervezés esetén a férfiaknál is előnyös ennek az alkalmazása, akkor is, hogyha nincs pajzsmirigy probléma.
0: Azt meg lehet mondani, hogy naponta mennyi szelénre van szükségünk?
1: Igen, a szelén napi javasolt bevitele 55-75 mikrogram. Étrenddel általában nem szoktuk bevinni ezt a mennyiséget, mert amúgy Magyarország talaja jód mellett szelénben sem bővelkedik, és ezáltal az élelmiszerek szelén tartalma is alacsonyabb, mint régen volt. De egyébként azt, hogy ugye a pótlás ténylegesen szükséges-e, ahogy említettem, laboreredmények birtokában, illetve egy táplálkozási napló alapján tudjuk kijelenteni.
0: Vannak olyan kaják, amikor ebben sok a szelén?
1: Igen, pont ezt akartam én is mondani, úgyhogy olvasunk egymás gondolataiban. Természetes formában előfordul a teljes kiörlésű termékekben, és állati eredetű termékekben, mint halak, belsőségek, húsok.
0: Tehát ha valaki vega, akkor neki marad a teljes kiörlésű gabonából készült csoport.
1: Igen. Illetve ugye az étrend kiegészítő.
0: Igen. Na hát akkor, ha itt tartunk, hogy étrend kiegészítő, akkor milyen szelénhez nyúljunk, vagy mire figyeljünk?
1: Hát a szerves kötésű szelén az könnyebben tud hasznosulni, illetve könnyebben felszívódik, és nem csökken a hatékonysága, akkor sem, hogyha más vitaminokkal együtt alkalmazzák, és azért lehet nagyon sok olyan szelénkészítményt találni, ami a szelén mellett akár cinket, vagy egyéb, nem tudom, D-vitamint, E-vitamint is tartalmaz, és ilyen például amúgy a szelénes élesztő. De nagyon fontos, hogy azért orvos mindig, vagy orvossal egy egyeztessünk a szelén kiegészítésről, mert túladagolható, tehát az a javaslat, hogy bizonyos ideig szedjük, utána kell tartani szünetet, aztán majd megint lehet pótolni.
0: Tehát akkor ilyen ciklikusan kell, mondjuk 3 hónapig szedem, aztán 3 hónap pihenő?
1: Hát igen. De akár azért én azt mondanám, hogy még lehet szedni fél évig, és akkor utána egy 3 hónap pihenő.
0: Említetted a cinket is. Na, hogyan segíthet a cink a pajzsmirigy betegeknek, vagy problémák esetén?
1: Nagyon sok kutatás mutatta ki, hogy a cink hiány a T3 és a T4 hormonok alacsony szintjéhez vezetnek hozzá, és ugye ezek, hogyha ezek a hormonok alacsonyak, akkor az a pajzsmirigy jól működés tüneteinek megjelenését fogja okozni.
0: Ilyenkor nyilván akkor táplálkozással, vagy táplálék kiegészítővel tudjuk bevinni a cinket?
1: Igen, a húsokban és tojásban található meg nagyobb mennyiségben, így ha ezeket rendszeresen fogyasztjuk, akkor alapvetően azért nagy részt tudjuk pótolni, illetve ellátni a cink szükségletünket. Alapvetően a cink hiánya úgy nem túl gyakori, de előfordulhat, különösen azoknál nagy a kialakulás kockázata, akik nagyon keveset esznek, egészségtelenül fogyókúráznak, illetve cink hiány alakulhat ki gyomorbérrendszeri betegségekben, ahol nem megfelelő ugye a felszívódás, vegetáriánus étrendben, ugye, vagy vegán étrendeknél, illetve akkor, hogyha valaki terhes vagy szoptat.
0: Akkor, hogyha fennáll az esélye annak, hogy mondjuk kevés cinket eszünk meg, akkor itt is akkor tablettát válasszunk?
1: Igen, itt is amúgy a szerves forma az, ami jobban hasznosul, és még itt annyit kiemelnék, hogy ugye vannak cinkben gazdag élelmiszerek, például ugye a teljes kiörlésű termékek, olajos magvak, hüvelyek is ide tartoznak, de ezek sok fitátot tartalmaznak, ezek a fitátok a cink hasznosulását gátolják, tehát, hogy hiába van benne nagyon sok cink, azért nem biztos, hogy, ugye, hát sőt, biztosan nem fog a teljes cink mennyiség hasznosulni. Ami jó hír, hogy áztatással, csíráztatással azért lehet a hasznosulást növelni.
0: Hogyha az internetről rendelünk, vagy patikában veszünk cinket, akkor van, amire oda kell figyelnünk?
1: Hát én inkább azt javasolnám, hogy a patikából, de arra, amire érdemes figyelni, hogy szerves forma legyen itt is, és vannak olyanok, amik jobban hasznosulnak, például a cink bizglicinát, vagy a glükonát.
0: Na, hát hamarosan folytatjuk majd, még maradunk a pajzsmirigynél. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm!

magunkat a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, úgy

Ha valakinek van autója, akkor természetesen ennek fenntartási költsége is van. Jókat szoktam mosolyogni azon, hogy a keresztfiamnak egy 20 pluszos kocsia van, mert festék alig van rajta, mert elment a magas nyomású mosóval, na mindegy, engedjük is el. De hogy abba az autóba az alkatrészek meg minden ilyen borzasztó olcsó. Tehát elmegy a gyerek, vesz egy égőt, azt mondják, nem lehet egyet venni, csak 10-et fizet érte 2500 forintot. Ehhez képest a mi autónk a pár héttel ezelőtt az M3-ason így lerodjant alattunk. Eleve már kiderült, hogy automata sem változ, tehát ezt nem is lehet vontatni. Akkor az ember keres egy ilyen trélert, olyan összegeket mondanak, hogy azt hittem, hogy elájulok. 90 ezerért már el is vitték az autót, de kaptunk olyan ajánlatot, hogy levisznek minket az autópálya pihenőjétől egy lehajtóig 110-ért. De csak úgy a lehajtóig, tehát ott letesznek minket, és akkor onnan oldjuk meg, szóval döbbenet. És akkor utána az autó eljutott az autószerelőhöz, aki közölte, hogy csak egy kis pici szenzort kellene kicserélni, de azt nem lehet kicserélni, csak egyben a mit tudom én milyen rendszerrel. Jó napot kívánok, 350 ezer, meg még ugye a tréler, tehát komolyan mondom, hogy azt hittem elájulok, mert nyilvánvalóan vannak autók, amelyek még sokkal-sokkal többek kerülnek, ha szervizbe kerülnek. Na hát kérem szépen, azért meséltem ezt el, mert hogy kijött egy friss lista, és hát ebből kiderül, hogy melyek azok az autók, amelyeknek a legdrágább a karbantartása. Na nézzük, mire jutottak. Vannak olyan autók, amelyek karbantartása csak hosszú évek múlva válik időszerűvé. Bizonyos típusok esetében azonban aggasztóan korán elérkezik az első szervizelés pillanata. A Consumer Reports friss kutatásából kiderült, hogy melyek azok a nagy népszerűség övezte márkák, melyek karbantartása tényleg horribilis összegeket emészthet fel. Természetesen a kutatók azt mondják, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne vásároljuk meg ezeket a márkákat, csak legyünk azzal tisztában, hogy a szervizelés fenntartás költségei nem lesznek kicsik, de érdemes jó előre tudni, hogyha ezeket a márkákat vásároljuk, akkor az évek folyamán kifejezetten sok pénzt kell költeni majd rájuk. Na nézzük akkor, hogy mik a kutatási eredmények. Hát kérem szépen, a tizedik helyen a Ram áll, az Egyesült Államokban óriási népszerűségnek örvendő pick-upok, strapabíróak, de már az első évben 533 ezer forintnak megfelelő összeget, a következő 5 évben pedig 2 millió forintnak megfelelő összeget emészt fel a szervizelésük. A Honda egyik prémium almárkája megbízhatósága miatt ideális választásnak tűnik, de állítólag az első 5 évben 634 ezer forintot, azaz követő esztendőkben pedig 2 millió forintot kell rákölteni. A 8. helyen állítólag a Mini áll, noha az autó kimagasló vezetési élményt kínál, fenntartási költségei húzósak, az első években 404 ezer forintot, az első évtized második felében pedig nagyjából 2,3 millió forintot kóstálnak. A Nissan luxus kategóriás márkája az Infiniti több szempontból is sokaknak ragyogó választás, de nem árt észben tartani, hogy a szerviz költségei az első évben körülbelül 729 ezer forintot, az azt követő 5 évben pedig 2,17 millió forintot emésztenek fel. Menjünk tovább a 6. helyen, ahol a BMW áll, a német prémium márkát képviselő autók fenntartási költségei az első 5 évben 585 ezer forint körül alakulnak, az azt követő időszakban pedig 2,79 millió forint. Az 5. helyen áll a Volvo, a svéd márka fenntartási költségei az első 5 évben a felmérés szerint 611 ezer forintra rúgnak, az azt követő időszakban pedig nagyjából 2,77 millió forintra. Folytassuk az Audival, a márka fenntartási költségei az első 5 évben 705 ezer forintot emésztenek fel, a garanciaidő letelte után a kiadások mértéke viszont elérheti a 3,1 millió forintot, és akkor jöjjenek a dobogósok. A 3. helyen a Mercedes-Benz áll, amelynek termékeire az első 5 évben 1,2 millió forintot, utána következő periódusban pedig 3,3 millió forintot kell költeni. A 2. helyen a Porsche áll. Hát nyilván a Porsche-nak megvan ugye ez a kis kult státusza, hatalmas luxus, borsosára van. A márka esetében az első években 1,72 millió forintba kerül a karbantartás, a következő 5 évben pedig már majdnem 4 millióba, 3,78 millió forintba. És hát ennek a 10-es listának az élén a Land Rover áll, mert hogy a szerviz költségei már az első 5 évben ennél a típusnál 1,27
700 millió forintra ugranak, de az évtized második felében már majdnem 5 millióról van szó, 4,73-ról. Hát, na, ez van. Tehát vannak autók, amelyeknek nyilván a vásárlási ára sem kevés, és utána jönnek a kötelező szervizek, természetesen ez is márka függő, senkit nem akarok ezekről lebeszélni, miért is tenném, a lényeg az, hogy van most egy ilyen lista, ezekről is jó, ha tudunk.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de mindezt a szelektív szombat programjával teszem, hiszen május 30-án Nyíregyházán a Kossuth téren szervezik meg a családi vetélkedő napot a környezetünkért. A Vidám Manók együttes is fellép majd, de ott lesz a Vagabanda Gólyalábasok csoportja, a Street Dance School, aztán Naninszki és Figaro, Szabolcs Néptánc együttes, Konci Bressz, Óriás Buborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Bressben, és hát a nap végén a Bikini együttes is koncertet tart majd. Jó szórakozást! Jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Eleged van. Már megint dolgozol. És még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
3: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
4: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Ne mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Születésnapi előadás az egyetemen, és elszállítják a gazdátlan autókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács összefoglalójában. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat. Ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. Szabolcs-Szatmár-Berekben több napon is jelentős fagyok voltak. Nyírtason mínusz 7,4 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet április 11-én. A májusi fagyok inkább a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben okoztak jelentős károkat. Azt írják, a helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A termés kilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak. Sir David Attenborough születésének 100. évfordulója előtt tisztelegnek a Nyíregyházi Egyetemen. A Lónyay Menyhért szakkollégium és szakmai partnerei közös szervezésében pénteken az ismeretterjesztés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség kerül fókuszba. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem bemutathatja zöld egyetemként végzett sokrétű szakmai tevékenységét. Előadás, kiállítás is a program része. Az intézmény közölte, a környezetvédelem, a természettudományos szemléletformálás és az aktív társadalmi szerepvállalás az egyetemi mindennapokba is beépül. Az esemény pedig hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem regionális és országos szinten is meghatározó szereplője legyen az ismeretterjesztésnek és a fenntartható gondolkodás erősítésének. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes. A részletes program elérhető az egyetem honlapján. Egész évben dolgozik az elhagyott vagy használaton kívüli autók felderítésén a Nyíregyházi Közterületfelügyelet. A város honlapja azt írja, ha egy jármű rendszám nélkül van az utcán, a tulajdonos felszólítást kap, és 15 nap áll rendelkezésére, hogy elszállítsa, forgalomba helyezze, vagy engedélyt szerezzen be. Ha ez elmarad, az autót elszállítják. A jármű ezután fél évig még kiváltható, utána a bontóba kerül. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek. Majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: 5 perccel járunk 2 óra után, a csütörtök délutánban is együtt töltjük itt a múló perceket a melóban, és persze majd a hazaútban is. Köszöntöm, Dékán István vagyok, pörög a Best FM, méghozzá a Simple Red dalával a Sunrise, melyel indulunk, és utána nézzük, hogy hogyan alakul az időjárás.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. The script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is in the house.

esők, és úgy néz ki, hogy a nagyon nem kell számítani óriási folytatásra sem. Egész nap mindösszesen 7 mm-nyi csapadékot esőt várunk itt Nyíregyházán. Úgyhogy ez még talán nem sok semmi, egyébként a valószínűsége kezdetben ilyen 5% volt, aztán most ilyen 30 környékén járunk. Este 9-10 óra körül lesz ez 50% felett, de látunk el, hogy ez is 50-50, vagy esik, vagy nem. A felhőkre viszont mindenképpen készüljön az erősödő szélre, mely majd dél felől fúj, ez majd este 6 óra környékén meg is erősödik, akkor komolyabb lökések érkeznek innen. A péntek, hogy belenézzünk, már úgy néz ki, hogy nem esővel, pontosabban csak szorványos záporokkal, maximum ezzel vár minket, egyébként újra emelkedik a hőmérséklet. Úgyhogy nagyjából ez az egy napunk van arra, hogy megáztassuk a földet, és ennek sincs túl sok jelentősége. A jövő hét lehet csapadékosabb. Hát majd látjuk. Akárhogy is pörögnek a legnagyobb dalok, James Morrisonnal most egy, aztán majd Noxolunk is, az Árva dal azonnal. You always

Rá Williams dala után majd Always on Time címmel Zsarul és Asanti közösét hallgatjuk, és most egyenlőre elnémult a magyarok nagyasszonya Társszékesegyház orgonája. Daruval kiemelték a sípokat, jól becsomagoltak és elszállították. Egy nagy rekonstrukció, egy nagy felújítás vár a több mint 100 éves hangszerre, ugyanis 1904-ben épült az orgona. A felújításra így nagyon-nagyon nagy szükség van. A fontosságáról, az esedékességéről már beszéltünk talán egy-két héttel ezelőtt. Egyébként a cél, a felújítás célja a történelmi érték megőrzése mellett a korszerűbb, szebb hangzás elérése. Hát nyilvánvalóan ilyenkor azért megtisztítják, meg nem tudom milyen folyamatokon esnek át ezek a sípok, de néhány hetet azért most várnunk kell erre. Mindannyian izgatottan várjuk a végeredményt. Hogyha ideérünk, akkor majd szólok. És hát addig meg jöjjenek a dalok itt a Best-en. Always on time, ezzel folytatjuk.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a Beautiful, Christina Aguilera énekelt, és egy kicsit lendületet nyerünk most majd a Királylánytól, a Hooligans és Walmart közösében már is. Hallgatjuk a dalt, előtte pedig beszélgessünk a NAV dolgairól. Újabb fejlesztés, a NAV-nál az idei év legnagyobb újítását vezették be, hogy segítsék az egyéni vállalkozók munkáját az SZIA bevallási tervezeteknél. A NAV automatikusan betölti ezentúl a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocó és a járulék adatokat. Hát erről szól a fejlesztés, melynek eredményeképpen a bevallások pontosabbak, gyorsabbak és gördülékenyebbek lesznek, kiszámíthatóbb lesz majd az adózás mindenki részéről. Ez tehát a fejlesztés lényege. Olvashatja a NAV oldalán, egyébként pedig érdemes, már többször említettem, a NAV applikációját letölteni, mert ott mindig egyrészt tájékozódhat, másrésztről rengeteg mindenbe belelát, akár a gépjárműadót is be lehet itt fizetni, és akkor nem kell menni, meg utalgatni, hanem ott egyszerűen ez megtörténik. Ha le van töltve, úgyhogy érdemes azért ezzel foglalkozni, ezt is mérlegelje, és pörögjenek a dalok a király.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek azonnal Anditól, tudjuk meg a legfontosabbakat, és pörgünk tovább, a három órai lista is a miénk, amikor majd játszunk, a Pizza Mafia játéka elindul majd, egészen 4 óráig számítok abban is figyelmére. Érdemes már keresni Facebook oldalunkon a bejegyzést, Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Eleged van. Már megint dolgozol. És még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
4: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyebb telehassal.
5: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készlet erejéig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
6: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinci iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentő tűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyú üzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágóeszközök is rendelkezésre állnak. Sok szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinci Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a SAK Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a SAK pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a SAK Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt SAK Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa strandfoci fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez tehát pedig már a csütörtöki pizzás játék, a Best FM-en, melyet ma is a Pizza Mafia jóvoltából indíthattunk is. Itt a nyeremény a Super Pizza, menő a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Nyerje meg ma a szerencsés, a kérdés már kint Facebook oldalunkon. Florida pedig énekel. Good feeling!

Szület meg lesz az órában, ezt garantálhatom. A Florida dal után itt lesz majd a Hősök sikere. A rég láttalak érkezik a szomorkás, szürke időhöz. Na meg persze a pizzás játékunkhoz, mert megtalál ma is Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza keresse itt a bejegyzést. Válaszoljon ott kommentként, és tudom regisztrálni. Így majd sorsolás útján akár ön is lehet a szerencsés, aki megnyeri a Pizza Mafia nyereményét, a szuper pizza menüt. A kérdés nagyon egyszerű. A mai napra vonatkozólag laza játékot ígértem, milyen szemmel látja a világot, illetve hát milyen a szem színe. Így várom üzeneteit ebben az órában, és hozzam a legnagyobb dalokat. Itt van nekünk Hősökkel és Diazzal a Rég láttalak. Majd Aerosmith hozza a pengetős perceket az Amazing-el.

Ó, igen, halott pénzzel és Buy Alex-el ez a Best FM. A játékunk nagyon egyszerű a mai napra, és nagyon egyszerű üzeneteket kapok, hogy nyilvánvalóan ennek megfelelően. Arra voltam kíváncsi, vagy vagyok kíváncsi ebben az órában, hogy milyen a szemszíne. Egyszerű játékhoz révén pedig záporoznak az üzenetek. Hát mindenki szeretne szuper pizza menüt. Nézzük a legelsőt. Nikoletta volt egyébként a leggyorsabb, azt írja barna, de itt van Gabriela zöld. Ildikó kék, pont úgy, ahogy Anita is kék, és nagyjából így tovább, mindenféle szín megjelent már Facebook oldalunkon, legalább

legalábbis szavak formájában. Regina bővebbre fogta a sötét barna, kisfiamnak zöldes barna, ahogy férjemnek is. Tamás pedig még talán maga is bizonytalan, kékes zöld vagy zöldes kék. Ágnes, sajnos barna, mindig kék szemet szerettem volna. Hát így jönnek az üzenetek, nagyjából egy-egy szavas válaszokat kapok egyébként zöldre, kékre, barnára vonatkozóan. Az önére még kíváncsi vagyok, milyen a szemszíne, így írjon nekem üzenetet is, vegyen részt a Pizza Mafia játékában. Közben pedig pörögjenek a dalok a folytatásban. A Scandalous, méghozzá Mystic-től, aztán majd más tőle egy címmel. Zabos Regina is éne

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei

0: Balázstól elénekelt, Zabos Regina KT segítette, itt pörgött a legnagyobbak között, jó munkát kívánok. A kérdést megkereste már Facebook oldalunkon, tudja, így vehet részt a Pizza Mafia játékában, ebben az órában is így nyerheti meg a szuper pizza menüt. Ben Augusto és a Bolognese pizzákkal, melyek ma is majd nyereményként a 4 órai hírek előtt sorsolás útján jutnak jogos tulajdonosukhoz. A regisztrációs folyamat rendkívül egyszerű, válaszolni kell a feltett kérdésre, milyen a szem színe, így én rögtön bedobom nevét virtuális kalapokba, innen sorsolok majd. És persze jönnek a színek, mindenféle szín, mindenféle formában és árnyalatban, bár érdekes, hogy a barnának annyiféle szín árnyalatát hoztuk már itt fel, hogy talán nincs is több, vagy hogy honnan tudjuk eldönteni, hogy az milyen barna, ez is azért rendkívül érdekes. És vannak, akik túl gondolják egyébként, például Sándor, zöld a szemem, arcom csupa derű, vagy itt van Szabolcs üzenete, barna, pedig láma szeme, sötét kék. Szóval azért vannak itt humoros pillanatok is. Szóljon hozzá, hogy regisztrálhassam, és akkor legyen esélye megnyerni a szuper pizza menüt. A kérdés kint Facebook oldalunkon, milyen színű a szeme, mi meg folytatjuk városi infóinkkal, hogy tájékozódjunk tovább, aztán majd jön egy kis house élmény Free Drivers on Virniltől.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, a végéhez közeledik a dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett városi út és járda felújítási program Nyíregyházán, amely mintegy 510 millió forintos beruházásból valósul meg. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Által koordinált munkálatok március elején indultak, és azóta folyamatosan haladnak a kivitelezések a város több pontján. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a felújítások. Elkészült többek között az Eperjes utcában, a Kárpátalja utcában és a Dugonics utcában az útfelújítás, valamint járdák újultak meg például az Izabella utcában és a Kemecsei úton. A beruházások többsége június 1-jéig lezárul. Május 16-ától újra megnyitja kapuit a nyíregyházi tófürdő, ezzel kezdetét veszi az idei strandszezon a sóstúlgyógyfürdőkben. Az előszezonban szerdától vasárnapig naponta 11 és 19 óra között várják a vendégeket rövidebb nyitvatartással. A szakemberek szerint minden adott a nyitáshoz, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. A belépőjegyek ára idén sem emelkedik, a parkfürdő teljes nyitása pedig június közepére várható. Az önkormányzat és az IAK május 30-án ismét megrendezi a szelektív szombat családi vetélkedő napot a Kossuth téren. A program célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, ahol játékos feladatokkal és ajándékokkal várják a gyerekeket és családokat. A legeredményesebb családokat korcsoportonként díjazzák, emellett az iskolák és óvodák is értékes utalványt nyerhetnek. A rendezvényen látványos bemutatók, kézműves foglalkozások, számos színes program és koncertek is várják majd az érdeklődőket. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten. 103.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

Ez volt a Get Over You, méghozzá a Socialist Backstore-tól, a Maradjatok Gyerekek pedig Elküvés a Kelemen Kabátban formáció közösében érkezik mindjárt, előtte pedig pillancsuk a játékunk, amely pörög Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt találja kérdést, melyre ha válaszol, akkor tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékában, mely ebben az órában pörög, és mely egészen 4 óráig várja üzeneteit, hozzászólásait. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen színű a szeme, és rengeteg üzenetet kaptam már, hát nyilvánvalóan nem fogom felolvasgatni ugyanazt, hogy kék, zöld vagy barna, de azért érdekes üzenetek is vannak. Például Gáboré, a legmélyebb barnás árnyalatú, ami a fényben megcsillan. Hát képzeljük el, hogy milyen lehet ez egyébként. Gergő sem bízta a véletlenre, nem egy színt írt nekem, hanem egy fényképet csatolt. Hát Gergő, ezen a képen nehezen tudom eldönteni. De mindenkit is regisztrálok, így pedig ez is egy esély. A nyereményre, mert majd a 4 órai hírek előtt sorsolok, addig pedig pörögjenek a dalok, itt van nekünk a Maradjatok Gyerekek. Kelemen Kabátban is Ekkő, ők jönnek.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Néhány perccel a vége előtt még van egy szusztanási gondolatnyi idő, és itt azért felhívnám a figyelmét, hogy még mindig van ideje, hogy hozzászóljon a kérdéshez, mely nagyon-nagyon egyszerű, egyáltalán nem kifejtős, és megtalálja a Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Itt tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, így lehet esélye megnyerni a Super Pizza menüt, mely ma is érkezik majd. A hírek előtt sosolás útján tudja mind, ahogy lenni szokott, mindig innen kerülnek ki majd a nyertesek. Szóval keres a bejegyzést, írja meg, hogy milyen színű a szeme, és bízza a fortunára a szerencsét. Közben pedig jönnek a dalok. Itt

0: mocskot. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk az utolsó másodpercekben, azonnal megtudjuk, hogy ki nyerte ma a szuper pizza menüt a Pizza Mafia játékában, hiszen mindjárt 4 óra, a hírek után pedig a közlekedés figyelmünk fókuszában, hogy az úton lévőket is segítsük. A kérdés nagyon egyszerű volt, ma is a Facebook oldalunkon kellett keresni, és egyszerűen csak arra voltam kíváncsi, hogy milyen színű a szeme. Hát rengeteg üzenetet kaptam, ugye mindenki kék, zöld, barna üzenettel regisztrálta játékunkba. Egy kígy gyöngyszem azért akadt például. Olvasok egyet-kettőt itt az utolsó másodpercekben, ha megengedi. Nagyon-nagyon tetszett Zoltán üzenete. Attól függ, mikor megyek meccsre. Ezen jót nevettem. Tibor üzenete is érdekes. 3 betű és nem kék, zöld. Bár ezt nem tette hozzá, ezt én gondoltam ide. Szóval jókat mosolyogtam itt ebben az órában a játékunk kapcsán, azonban nincs ráhatásom a sorsoló automatánkra, az üzenetek között ma is elvégezte munkáját, és megnézzük, hogy ki nyert. Az üzenet egyébként így hangzik. Kicsit szürke, kicsit kék, de ha felbosszantanak, haragos zöldre vált. Hát ez érdekes lenne. Minden esetre Zsófia az üzenet küldő. Gratulálok, jó étvágyat kívánok, öné a szuper pizza menü itt a csütörtökben. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Pénteken újra megpróbáljuk majd, és bízom benne, hogy holnap is együtt játszunk. Most pedig jöjjenek a közlekedési infók 4-kor a hírek után.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
4: shop.amanklima.hu.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
7: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készlet erejéig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
8: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
9: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
8: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
9: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
8: Nyírkem, az egészséges kert titka.
10: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: A végéhez közelednek az útfelújítások. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jól haladnak az út- és járdafelújítások Nyíregyházán. Amint egy 510 millió forintos tavaszi önkormányzati fejlesztési program keretében márciusban kezdődtek a munkák. A fejlesztések ütemezetten haladnak. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére, közölte a Városháza sajtóosztálya. A fennmaradó helyszíneken is végeznek júniusig. Kivétel a Sugár utca, ahol a kivitelezés július 31-éig tart. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Incédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregvítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-éig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. 30 éves Nyíregyháza és Zsesov testvérvárosi kapcsolata. Ebből az alkalomból új közpark viseli Nyíregyháza nevét a lengyelországi városban, írja a nyiregyháza.hu. A fejlesztés részeként játszóteret és szabadtéri edzőgépekkel felszerelt szabadidőzónát is kialakítottak. A park átadásán Kovács Ferenc polgármester elmondta, az új helyszín a barátsági hagyományt jelképezi és összekapcsolja a történelmet a modernitással. Rendkívüli örökbefogadási napot tart a NyírVV a nyíregyházi állategészségügyi telepen. Pénteken hosszabb nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők egy közös séta vagy játék során személyesen ismerkedhetnek a telep állataival, között a városüzemeltető. Híreink végén a várható időjárásról. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Itt keleten, észak-keleten élénk lökések kísérhetik az északias szelet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

3 perccel járunk 4 óra után, foglalkozzunk a közlekedéssel, bár a ma is észrevételeit az utakról. 33-33-303-9, egyébként 20 fok van, marad a déli elsáramlás, és úgy néz ki, hogy a Kisütér utcánban jöhet egy nagyobb zuhé, még figyeljünk erre is.

0: A 2000-es évek popkultúrájából egy szelet Kennelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel, Timbalanddal, ez volt a Say It Right. Itt a legnagyobbak között ez a Best FM, jó utat kívánok. Készüljön a roadporra, amely továbbra is egész héten pörög, ugye ez a Turken Bus elnevezésű, amikor a kamionok, a buszvezetők a figyelem fókuszában. Ez pörög az utakon. Mindezek mellett pedig hát megjelentek a problémák a mikromobilitási eszközök kapcsán. Egyre többen közlekednek motorral, bringával, rollerrel, és a balesetek sajnos nem maradnak el. Tegnap is volt egy komoly. Igaz, itt mindenkinek megvan a felelőssége, a rollereseknek is, és ezt semmiképpen nem ulasszuk szem elől. Érdemes figyelni a Megyes utcán is, itt elkezdődött a járda kiépítése, nagy munkagépekkel dolgoznak, ez pedig nyilvánvalóan járhat kisebb-nagyobb fennakadással, óvatos legyen, észrevételeit, kiegészítéseit pedig várom most is. 33-33-103-9. Egészségünkért ma is tehetünk, testi egészségünkért, pontosabban a Csak 10 percben fél ötkor Szakács Tibor és Dr. Móri Gyula beszélget. Viselkedés, pszichológia, használata. A fogyásban én nem is tudtam, hogy összefüggések vannak, hogy hogyan, miként, azt majd kiderítjük, megtudjuk.
1: Utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A rockzenét egészen a Debrecen is. Srácok, a tankcsapda hozta Pesten megjelent Istenit a csak 10 perc előtt, mert már is indítok, és megy Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Továbbra is a fogyás témakörét járják körbe, viselkedés, pszichológia, használata fogyásban ez a téma. Így jönnek majd a válaszok ennek mentén is. Még előtte azért nézzünk körbe az utakon. Körforgalom építések, Vasvári Pál utcán a busz megállót áthelyezték, erről rengeteget beszéltünk már. Aztán azt is jó tudni, hogy itt jelzőlámpa irányítja már a forgalmat. Továbbá a Stadion utca egy részét mindkét oldalról, mindkét irányból lezárták, ezzel is számolnia kell. Nagy kerülővel kell itt közlekedni, hogyha erre tart. Mellőzzük a Stadion utcát. Várom további észrevételeit, gondolatait az utakról, egészítse ki a hallottakat 30-33-33-109. Közben meg jöjjön egészséges szenciánk, ez a csak 10 perc.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
4: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt rapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletre így. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Tisztelt bíróság, szeretném nyíltan megkérdezni mindenki előtt, hogy dr. Móri Gyula, milyen gyümölcsöt fogyasztott, amiről nem szeretett volna adásban beszélni?
3: Köszöntelek, szia! Szervusztok, megígértem, hogy beszélek erről adásban.
2: Még májusban?
3: Ott, még ezen a héten, ott, ahol ez elképesztően lényeges lesz, és fontos lesz.
2: Tehát akkor nem zárható ki a tény, hogy volt gyümölcsfogyasztás.
3: Nem, hogy nem zárható.
2: Abszolút.
3: Volt gyümölcsfogyasztás.
2: Ami szabálytalan megemelkedett cukorértékekhez
3: vezetett. Szabálytalan gyümölcs.
2: Szabálytalan volt.
3: Megemelkedett gyümölcsértékekhez. Vagy a cukorértékekhez vezetett. Igen.
2: De kár, hogy amúgykor nem vettem fel, amikor hasonló körben én mondjuk telefonáltam, és akkor őszintén bevallottam mindent. Hát azt a patáliát, amit te csaptál...
3: De hát kettőnk között azért fényívnyi különbségek vannak. Értem én, hogy ezen akarsz lovagolni, enged egyelőre el, mert rá fogsz jönni, hogy ez
2: nem akarom
3: csak
2: én ezt kiteregetni itt a szemben.
3: De igen, én ki fogom tekeredni.
2: Hogy mi baromi jóban vagyunk, közben pedig egy folyamatos retorzió vagy az életemben.
3: Abszolút. Tehát egy visszafogó.
2: De milyen gyümölcs volt? Banán?
3: Eper. Eper volt.
2: Hát de az neked megengedett. Arról volt szó.
3: Menjél már el az epreddel, mert sokkal fontosabb dolgunk van.
2: Arról volt szó, hogy amikor megjelenik az eper, akkor neked annyit kell belőle enni, hogy egyszerűen kész legyél tőle. Hát akkor sikerült.
3: Ez történt. Igen. El akarom mesélni, hogy mi lett belőle. Majd elmesélem. Most haladjuk.
2: Kipattogzott a bőröd?
3: Hát ez nem igaz. De hogy pattogzott? Semmi nem pattog, a kukorica pattogzott ki, eszetlen. Jó, tehát lényeg, ami lényeg, hogy a viselkedésről beszéltünk, és ez ma már egy tudomány, hogy a viselkedésed hogyan alakul. Ugye ez volt a házi feladatod, hogy nézd meg, mi az a viselkedés pszichológia, mert ma már ilyen létezik.
2: Most komolyan.
3: Nem baj. Abszolút. De lényeg, ami lényeg, hogy ha testsúly csökkentésre úgy gondolsz, hogy ez egy étkezési kérdés, fogalmazunk így, akkor vesztes vagy, Tibi, akkor vesztettél. Akkor az nem fog menni. Csak akkor lehet sikeres, ha étkezési, sőt, inkább azt mondom, hogy életmódbeli viselkedésről kezdesz el gondolkodni. Ami nagyon sok elemet magába foglal, ugye? Tehát magában foglalja az egyébként is nehezen elkülöníthető három éhséget, mert nem nagyon tudatoskodik az ember abban, hogy most éppen milyen éhséget érez, hanem enni akarok, eszem. Nagyon lényeges, hogy milyen ételek vannak, milyen érzelmi hatások vannak, milyen hedonista vagy kényeztető jelek, ingerek érnek. Jó?
2: Az eperre mi gondolkodás... volt különben?
3: Volt egyébként, borzalmasan finom volt. Benne van a gondolkodás módnak annak a formálása, ez is benne van ebben a fogalmazunk úgy, hogy viselkedés pszichológiában. Jó? És akkor itt az étkezési szokásokra, az étkezési viselkedésedre kell hatni. Ez nem arról szól, hogy te milyen ételt eszel meg, főleg nem arról, hogy mennyit. Jó, emlékszel, te biztos, hogy emlékszel rá. És akkor megint lehet engem proszlizni. Tehát egy korábbi példa. Volt egy ilyen karácsonyi süti, mondjuk a nevét nyugodtan, mert ez egy általános nézet, panettone, igen, ez a kuglóf, így van, amit imádtam, kívántam, rettentően finom volt, ha nem ettem meg, akkor egy állandó feszültség volt önmagammal, hogy a csoda vigye el, hát milyen jó lenne ezt tenni, de nem lehet. Ekkor már vesztes is voltam, előbb-utóbb, mikor, nem a karácsony előtt, hanem után, mikor majd megjelent, még le is értékelték aljas módon, közel egy raklappal sikerült megvásárolni, és ezt addig ettem, ameddig bírtam. Oké, csak hogy így vesztettem is. De ha a sütit levettem, és ezt a kuglófot levettem erről a kiemelt helyről, szóval a mese alapján mondanám azt, hogy jé, a király mesztelen, akkor már nem kell neked sem megenned. És akkor innentől kezdve nem nagy dolog elhagyni, ha már rájössz, hogy baj van. Tehát,
2: hát ha nem csinálsz belőle kultuszt, most minden viccet félretéve, ha nem éled meg ezt úgy, hogy ez az életed tragédiája lesz, mert te most nem fogsz egy raklappal beverni december február, február hónapokban, akkor nem fog semmi történni, max pótolod egy másfajta gyönyörrel ezt az egész mindenséget.
3: Igen, ha nem az a szemléletet, hogy úristen, ott az a gyönyörű kuglóf, és abban a sorban sem merek sétálni, mert az olyan finom, mert ezt nem lehet megenni, ez bukta, tehát ebből a hedonista éjség győzni fog és megeszed. De ha azt mondod, hogy oké, meg lehet ezt tenni, meg tényleg finom, csak hogy ennyi lesz a vércukrom, azzal ennyi lesz az inzulinom, azzal ilyen lesz a gyulladásom, azzal ilyen és ilyen károkat okozok magamnak, ennyivel rövidebb lesz az életem, és ennyi minden nem lesz jó, akkor igazából azt tudod mondani, hogy nem kéred. Én nagyon, hát ebből a mennyiségből szépen visszavettem oda, hogy már csak 24-én egyszer ettem, és 2 éve eljutottam oda, hogy egyáltalán nem eszek belőle egy darabot sem, és nem is érdekel. Tehát az, amit el lehet tőle szenvedni, az sokkal erősebben dominál, amikor rá gondolok, mint az, hogy milyen finom volt.
2: Na, de ugyanez az epernél mondjuk nem sikerült most. De hát erről nem beszélünk, menjünk tovább nyugodtan, persze.
3: Elmész te a csodába. Jó, na akkor a következő a lényeg. Kaptam egy olasz barátomtól egy nagyon magas minőségű, kézműves, ilyen kuglófot.
2: Oh.
3: Na, hát ha valami kísértés, akkor ez az. És akkor úgy képzeld el, hogy most ugye már ugye májust írunk, és még mindig nem bontottam ki. Tehát nem ettem meg. Egyszerűen nem is érdekel.
2: Tartósítószert nem tartalmaz akkor, hogyha még
3: nem
2: mindig
3: tudom,
2: jó.
3: Mit tartalmaz, fogalmam sincs, nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, de van egy nagyon komoly gondom ezzel kapcsolatban, és szeretném a te segítségedet kérni.
2: Parancsolj.
3: Oké. Kinek adjam ezt a kuglófot? Annak, akit szeretek, mert finom, vagy adjam annak, akit gyűlölök, mert méreg?
2: Nem tudod kinek adni, Gyula.
3: Miért? Nem tudom.
2: Azért, mert te nem gyűlölsz senkit, annak meg nem adod, akit
3: szeretsz. Senkit.
2: De nem szeretsz, te nagyon de, sok embert akkor, szeretsz, akkor, te melyik, jó ember
3: melyik
2: vagy.
3: Melyik oldala,
2: nem tudsz adni.
3: Melyik oldala alapján
2: ajándékozod? Nem, akiket tehát szeretsz, akkor, azoknak akkor... nem tudod adni, és mivel nem gyűlölsz senkit, ezért tiéd marad a kuglóf.
3: Oké, ez is egy megoldás. De akkor, ha mégiscsak oda kell valakinek adni, akkor olyan valakinek adnád oda, akit kedvelsz, vagy olyan valakinek adnád oda, akit nem kedvelsz.
2: Hát most...
3: Na, ugye, látod, szemlélet kérdése. Nem akarnak választat kényszeríteni, ez nem eper, amivel te szórakozol velem.
2: Dobd
3: tehát
2: ki.
3: Az a lényeg, hogy oké, dobd ki. Hát azt is lehet, de akkor meg baráti ajándékot kidobtál.
2: És akkor mi van?
3: Hát nem illik. Jó, tehát ami a lényeg az, hogy egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy te hogyan tekintesz arra a történetre. Na, menjünk tovább. Ha a gondolkodásmódot megváltoztatod, és akkor ezt utoljára mondom el, akkor lényegében győzelmet tudsz aratni a kilók és a betegségek fölött. Ugye a környezetedet nagyon nehéz változtatni, de beszéltünk róla ugye még a múlt héten, hogy a környezet milyen elképesztő módon fontos. És akkor ez hogyan hat rád? Vagy hogy mit teszel a környezetedben, a társaságban?
2: Hát ezzel nagy bajok van.
3: Így van.
2: Mert most vannak a kerti partik, most gondold el, hogy ennek van az időszaka megint. Az emberek egymásra találtak, pozitív változás jön az életetekbe, egy picit jobban kinyílik a világ, egy picit most már jobb idők lesznek, és akkor megint elkezdődnek a csoportos, mert ugye magyar ember mit csinál, ünnepel, hogyan ünnepel, eszik. Ez jön.
3: Hát erről beszéltünk eddig, hogy ez jön, de itt most meg kell találni, hogy eszel olyat, amit szeretnél. Figyelj, át fogok neked küldeni egy óriási képet. Kivettem, a hétvégén a sütőből készítettünk egy ős tulok bordát. Tivi, valami frantikus, ahogy kinéz megsülve, de abszolút a Frédi Béni rajzai jutnak eszedbe.
2: Miért nem ilyeneket csinálnak az emberek? Most érted, oké, hogy van a szalonna sütés vadkovászos kenyérrel, hagymával, esetleg jutúróval szoktatok rá,
3: hogy sütök szalonnát. Nem, de én sütök szalonnát, csak nem eszek hozzá kenyeret.
2: Azt szuper, de hát te mire csöpögteted?
3: Megeszem semmire, hanem majd megeszem azt, ami megsült, és akkor
2: egy ilyen chipset csinálsz belőle.
3: Hát mondjuk úgy. Na oké, na az a lényeg, hogy amiről még beszéljünk két szót, mert nagyon fontos, hogy mennyire kell címkét olvasni, ezt már százszor elmondjuk, említsük
2: nagyon.
3: Meg, hogy nagyon, tehát a feldolgozott élelmiszerek, tehát ha elkezded a címkéjét olvasni, akkor ráébredsz, és megdöbbensz, hogy mi minden van
2: ismerem.
3: A feldolgozott
2: hát háromnál több összetevőnél magasabb számú összetevő, akkor nem vásárolunk meg. Semmit.
3: Így van, így tehát van. Egyébként balek vagy, így van, mások azzal keresnek pénzt, hogy téged rábeszélnek, ilyen kemikáliák arra, hogy te most rengeteget egyél. Oké. Okay. Na, de akkor nézzük még tovább, hogy mi az, ami lényeges, és most meg fogsz döbbenni, de erről még beszélnünk kell. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen alaprajz alapján épültek a házak. A kutatások megmutatták, hogy komoly összefüggések vannak abban, hogy például a konyhán keresztül mész-e be olyan-e a lakás, az a legveszélyesebb.
2: Mondjuk ebben van igazad.
3: Ha a konyhán keresztül mész be, mert úgy van megépítve a lakásod, az a legveszélyesebb. Oké, minél messzebb van a konyha a bejárattól, annál testsúly csökkentőbb a lakásod elrendezése, hogy így fogalmazza.
2: Ezen nem gondolkodtam még.
3: Így van, minél közelebb van a bejárathoz, minél inkább rálász, minél inkább nincs ajtaja, minél inkább ilyen amerikai konyha egyben nyitva, annál nagyobb hatása van az elfogyasztott ételekre, akkor is oda fogsz nyúlni az étkezéshez, amint egy másik elrendezésű lakásban nem tennéd. Mert belépsz, akkor felkapsz valamit, mert ott van, vagy másik ott, más valaki ott eszik, érzel egy illatot, mert nem olyan régen főtt, vagy látsz bármit.
2: Igen.
3: Problémás. Oké. Aztán egyáltalán nem mindegy, hogy mit, hol tartasz a lakásodban, és mit tartasz elől, mi az, amit nem zársz szekrénybe, mi a családi szokás, mit hoztál. Régen ugye voltak ilyenek, hogy bombonierek. De a bombonier arról szólt, hogy abba ki volt téve, vele nyúlhattál, és kis finomságokat vehettél ki. Hát akinek ez ugye megvolt, az rendszeresen ment, és halt, mert különben üres lett volna a bombonier, vagy tele, és van nem jó hozzá senki.
2: Hát, vagy ki van rakva egy család, nem mondjuk, mint ropi, földi, magyarul,
3: így van, vagy gyümölcsös tál, mennyire?
2: Gyümölcsös.
3: Nagyon sok helyen van gyümölcsös tál. Konyhapulton gyümölcsös, tehát kis banánocskákat szólítgatnak, hogy még illatuk is van. Tibi, gyere már, csak egy körre. Aztán édességes tálak, magvas tálak, tehát van ez a diákcsemege kiöntözve, vagy tényleg ilyen földi mogyor és egyéb ártalmas történetek. Aztán van, akinek kirakott alkoholja van. Sokkal sűrjebben isznak, bizonyított tény. Nézzük az amerikai filmeket.
2: Nem
3: hú,
2: szabad.
3: Jaj, borzalmas dolgot mondtál, és akkor odalépek a pulthoz, megfordulsz, és öntöm a viszkit, kérsz egy kortyot. Ugye, tehát, ha nincs ilyen, akkor nem ezt a megoldást fogod választani. Tehát ezt szeretném csak mondani, hogy mindenki figyeljen a környezetére, és azt alakítsa testsúly baráttá.
2: Jó, holnap folytassuk, jó?
3: Megjön az eper.
2: Nagyon lényeges kérdéshez érkeztünk.
3: Tudom.
2: Köszönöm szépen. Szép napot, szia!
3: Szervusztok!
1: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best

My Love-én hallottuk a dalt, és ne feledje, újra hallgatható egészségesszenciánk csak 10perc.hu címen elérheti az összes beszélgetést. Aztán nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, mivel találkozhat még útjainkon. A téglási 60-as ma is szedi áldozatait, és az új fehértói trafibox is aktív. Még mindig 4-es bocskai kert, méghozzá nem a Védánál, a háromlábú mér, Hírvátornál, a Debreceni úton, a Tesco-nál pedig rendőri figyelem és egy kis fényképezkedés is várja. Szabolcs-Válkán, a Kossuth utcán és a Petőfi utcán is rendőrök vannak. Óvatos legyen, és egy kis kiegészítés itt a belvárosból, az Erdőssor, tudja, ott az Apáczai Csere János általános iskolánál a belső sáv le van zárva, itt volt már arról szó, hogy lesz egy kis felújítás, egy kis átalakítás, hát ez úgy látszik elkezdődött, ahogy mondtam, a belső sáv lezárva, figyelmesen közlekedjünk, várom észrevételeit a folytatásban is, 30 333 1039, üzemanyagárinfo, egészen pontosan a Brent olaj helyzetét nézzük mindjárt, addig meg itt van nekünk a Papír Sárkány.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek a folytatásban itt a Best FM-en, Andit halljuk, nem sokára ő tájékoztat minket. Előtte nézzük, hogy mi a helyzet a Brent olaj kapcsán. Jó híreket hozhatok, csökkenés lesz az árakat illetően, a nem védett árakról legyen szó. Egészen pontosan 3-mal a benzin, 10-zel pedig a gázolaj kerül majd péntektől kevesebbe. Így a nem védett áron a 95-ös 698, a gázolaj 737 forintért vásárolható. 101 dollárért vehetünk egy hordónyi Brent olajat, ez már az árképzők kapcsán érdekes. Egyébként néhány nappal ezelőtt ez még 110 volt, de egészen pontosan még tegnap is 110 dollár felett voltunk. A forint is egész szépen muzsikál, 301 forint az USA dollárra, az szemben a magyar fizetőeszköz. Itt van 3-4 forint javulás is az elmúlt néhány napban. Ezért csökkenhetnek az ára. Kiegészítéseket a holtankoljak.hu-n talál. Ha történik valami, egyébként itt a Besten hozom majd. Most pedig Andi tájékoztat minket. 5 órakor pedig belvárosi munkák, a Nyírvévé mindent is csinál. Megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kinesil.hu. Kinesil.hu.
6: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
7: vagy pizzamafia.hu.
8: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
11: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
12: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
13: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
14: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Születésnapi előadás az egyetemen, és elszállítják a gazdátlan autókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács összefoglalójában. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat. Ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. Szabolcs-Szatmár-Berekben több napon is jelentős fagyok voltak. Nyírtason mínusz 7,4 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet április 11-én. A májusi fagyok inkább a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben okoztak jelentős károkat. Azt írják, a helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagy kármértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A termés kilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak. Sir David Attenborough születésének 100. évfordulója előtt tisztelegnek a Nyíregyházi Egyetemen. A Lónyay Menyhért szakkollégium és szakmai partnerei közös szervezésében pénteken az ismeretterjesztés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség kerül fókuszba. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem bemutathatja zöld egyetemként végzett sokrétű szakmai tevékenységét. Előadás, kiállítás is a program része. Az intézmény közölte, a környezetvédelem, a természettudományos szemléletformálás és az aktív társadalmi szerepvállalás az egyetemi mindennapokba is beépül. Az esemény pedig hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem regionális és országos szinten is meghatározó szereplője legyen az ismeretterjesztésnek és a fenntartható gondolkodás erősítésének. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes. A részletes program elérhető az egyetem honlapján. Egész évben dolgozik az elhagyott vagy használaton kívüli autók felderítésén a Nyíregyházi Közterület felügyelet. A város honlapja azt írja, ha egy jármű rendszám nélkül van az utcán, a tulajdonos felszólítást kap, és 15 nap áll rendelkezésére, hogy elszállítsa, forgalomba helyezze, vagy engedélyt szerezzen be. Ha ez elmarad, az autót elszállítják. A jármű ezután fél évig még kiváltható, utána a bontóba kerül. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Itt keleten, észak-keleten élénk lökések kísérhetik az északias szelet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

4 perccel járunk 5 óra után. A csapadék valószínűsége, hogy érkezik Nyíregyházát meglocsolni, egyre kevesebbnek tűnik itt az előrejelzéseket nézegetve, úgyhogy úgy látszik, hogy ennyi volt, ez talán semminek is mondható. Érkeznek ide a legnagyobbak. Chocolate Puma az első,

Disco királynő dala után majd a New Level Empire folytatja. Valami legyen, hát legyen valami, jó lenne már a nyár. Illetve hát van valami, hiszen a Nyírvévé teszi a dolgát, a városban számtalan utcabútor újulhat meg munkájuk, kezük munkája segítségével. Egyébként nem csak a Kossuth téren cserélték le a padok fa ülő részét, hanem a Bújtoson is. A tó környékén szinte csak a beton, csontváz maradt, meg szinte mindenhol lecserélték a fa elemeket, hát nyilvánvalóan ott, ahol ez szükséges volt. A sóstói tónál is hasonló munkálatok pörögtek. Az elmúlt hetekben köszönjük a Nyírvévének a munkáját, a New Level Empire pedig énekeljen ide ez a legyen valami, aztán Amy Winehouse és Back to Black is a legnagyobbak közül.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

OG, de jó ez a dal. Ez volt a Black Machine sikere a 90-es évek végéről, aztán majd Nagy Bogival maradok, még előtte pedig nyílt távhű adatok egészen pontosan. A közlemény a hiregyháza.hu-n olvasható, hogy a lakás a közel 40%-ában még a melegebb idő ellenére is megy a fűtés. Persze hát látnunk kell, hogy az elmúlt héten még azért durván voltak mínuszok, szóval valószínűleg ezért. És azt is látni kell, hogy ahogy lepörög a fűtés szezon, egy óriási fejlesztés pörög majd a nyírtávfőiknél, a 60 éves nyírtávfőnél. Ilyen régóta segíti a nyíregyházi életet, fűti lakásainkat és persze a középületeket is, úgyhogy nagyon időszerűvé vált a felújítás. Közel 650 millió forint lesz a felújítás tervezett összege, melyet a fűtésszezon végén el is indítanak. Nagyon fontos, ne felejtsük el, ez már nem a nyírtávfő közleménye, de évek óta beszélünk róla, fűtésszezon végén a radiátorok elzáró szelepét teljesen nyitva, ötös helyzetben kell hagyni, hogy az indulásnál ez majd ne legyen szelep leragadásos probléma, mint ahogy egyébként nagyon sok lakásnál ez elő szokott fordulni. Minden kiegészítést megtalál a nyíregyháza.hu, Nagy Bogi énekel, meg Madonna Music-ja is érkezik mindjárt.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ezek már a legfrissebb adatok. Fókuszban a péntek, nézzük, hogy hogyan alakul időjárásunk. Hát úgy néz ki, hogy a csapadék zóna az tovább haladt, és péntekre már nem kell készülünk esőre. Pedig azért szükség lenne rá, látnunk kell, hogy az agrárium nagyon szomjazza az esőt. 2% mindösszesen, hogy holnap történik valami az esőt tekintve. Még az estében jöhet egy gyenge csapadék hullám, 30% valószínűséggel, ez maximum arra lesz elég, hogy elverje a port. Komolyabb esőre, ahogy mondtam, nincs értelme készülni. A délies áramlás pedig a holnapi napban nagyjából a kora délutánban elkezd fordulni, kezdetben majd nyugati, és aztán északi-északkeleti szél kíséri az elhaladó felhőket. Ez pedig nyilvánvalóan megint hidegebb légtömegekkel jár. Egyébként ez nem mutatkozik a hőmérsékleti adatokat tekintve majd szombaton, hiszen újra elkezdünk kúszni felfelé, hétfőben 27 fok is várható. A jövő hétben sokkal inkább érkezhet majd az égi áldás. Hát erről ennyit. Nézzük a kalendárium adatait. Holnap 8-a Mihály, Géza, Győző és Péter ünnepel. A Vöröskereszt napján mindenkinek jó ünneplést. Boldog névnapot kívánok. Ide jön Des levele. Soul to Soul és a Get Life is. Itt a Beste.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a Móka, már az zárul csütörtökre is. Mókatáram, zenetáram irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. Ne feledje, Night Shift, diszkó dalokkal a következő két órában. Ez itt a Best FM, én pedig holnap számítok újra megtisztelő figyelmére. 2-kor itt találkozunk, és remélem, hogy összefutunk. Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készlet erejéig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
5: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
6: Megéheztél? Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Új tűzoltó fecskendő Nyíregyházán. Szakmai napot tartottak a Kazinczy iskolában, és hamarosan véget ér a kispályás szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerű, komplex gépjármű fecskendővel bővült a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközparkja. A járművet Európai Uniós támogatással szerezték be, és már át is adták. A modern kialakítású és felszereltségű tűzoltó fecskendő tűzeseteknél és műszaki mentéseknél egyaránt hatékonyan vethető be, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Az átadáson elhangzott, a speciális szakfelszerelésekkel ellátott új járművel tovább erősödik Nyíregyháza és környékének biztonsága, mentőtűzvédelme. A jármű nehezebb domborzati viszonyok között is alkalmazható. A gépjármű fecskendőt felszerelték a szabadtéri tüzek gyors körülhatárolását segítő avaroltóval, így akár a kigyulladt tarlón menet közben is oldhatja az égő vegetációt. Emellett haladása során szivattyúüzemre is állítható. A műszaki mentési feladatok támogatására pedig a legújabb fejlesztésű akkumulátoros feszítővágóeszközök is rendelkezésre állnak. Sakk szakmai napot tartottak a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az intézményben több mint 10 éve működik sikeresen a Sakk Palota program. Ennek keretében tartották a programot. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakk pedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakk Palota program mindennapi alkalmazásába. Számol be a nyiregyháza.hu. Az eseményen az intézmény a kiemelt Sakk Palota referencia intézményi címet is átvehette. Hamarosan a végére ér a kispályás bajnokság Nyíregyházán. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont idén is egy szuperkupa döntő zárja, ahol a csoportok bajnokai mérik összetudásukat, írja a Város honlapja. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől le ki az abszolút bajnok. A következő szezonra is lehet már nevezni, de nyáron sem maradnak esemény nélkül a sportszerelmesei. A kispályás bajnokság befejezése után idén is lesz Fátum Properti Kupa Strandfoci Fesztivál. Idén 16 csapat jelentkezett. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Itt keleten, észak-keleten élénk lökések kísérhetik az északi a szelet.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en. Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A végéhez közelednek az útfelújítások. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire, és rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV. Kovács Rátai Andrea vagyok. Jól haladnak az út- és járdafelújítások Nyíregyházán. A mintegy 510 millió forintos tavaszi önkormányzati fejlesztési program keretében márciusban kezdődtek a munkák. A fejlesztések ütemezetten haladnak. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére, közölte a Városháza sajtóosztálya. A fennmaradó helyszíneken is végeznek júniusig. Kivétel a Sugár utca, ahol a kivitelezés július 31-ig tart. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Jelöléseket várnak a város kitüntetéseire Nyíregyházán. Nyíregyháza város díszpolgára címre és az Inszédi György életműdíjra tehetnek javaslatot a városlakók. Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregvítéséhez. Javaslatot bárki tehet, egészen május 31-ig. A jelöléseket az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani a polgármester részére. További részletek a nyiregyháza.hu oldalon. 30 éves Nyíregyháza és Zsesov testvérvárosi kapcsolata. Ebből az alkalomból új közpark viseli Nyíregyháza nevét a lengyelországi városban, írja a nyiregyháza.hu. A fejlesztés részeként játszóteret és szabadtéri edzőgépekkel felszerelt szabadidőzónát is kialakítottak. A park átadásán Kovács Ferenc polgármester elmondta, az új helyszín a barátsági hagyományt jelképezi és összekapcsolja a történelmet a modernitással. Rendkívüli örökbefogadási napot tart a Nyír VV a nyíregyházi állategészségügyi telepen. Pénteken hosszabb nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők egy közös séta vagy játék során személyesen ismerkedhetnek a telep állataival, közölte a városüzemeltető. Híreink végén a várható időjárásról. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek. Majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Itt keleten, észak-keleten élénk lökések kísérhetik az északi szelet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...